0: megtalál.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó vízerjáraton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizzair kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kiváló kedreggelt július 7-én 6 óra múlt 4 perccel. Úgy eltelt ez a hétfő, mintha sose lett volna, és már itt is a folytatás. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, ahogy azt minden reggel megtesszük. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Kiváló kedd reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel július 7-én. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés Dukán, ahogy azt szoktam volt mondani, jelenleg olyan 20 fok környékén járunk itt Szekszárdon, kellemes, odakünt az idő, aztán hát így marad nagyjából 9 óráig, mert utána jön meg itt a meleg, 32 fok melegünk lehet ma, és hát továbbra is ilyen változékony lesz az időjárásunk, mert hogy néhol kisüt majd a nap, néhol viszont felhők takarják majd az eget, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, délután este felé pedig talán még zápor is érkezhet, hát majd meglátjuk, tegnap mikor mentem hazafelé, akkor néhány esőcsepp landolt a bőrömön, és azt hittem, hogy eljött az idő, de aztán gyorsan kiderült, hogy nem jött el az idő, nem volt vihar, vagy zápor, vagy akármi eső sem igazából. Úgyhogy így készüljön már a nyári ruha divat tippünk, egyértelműen más nem lehet. Az orvos meteorológia szerint nem érkezik front, de a melegedés hatására a fokozottan érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés, bágyadság, fejfájás, görcsös panaszok kialakulhatnak, úgyhogy erre is érdemes azért odafigyelni. Hát nagyjából így készüljön tehát akkor mára, és akkor lássuk a világot. A július első hetében a Jorgos Ese egy asztali tenisztáborban vett részt, ezzel is segítve a résztvevők tudásának fejlesztését. A részletekről most Kizakis Georgios, az Egyesület elnöke számol be mindjárt.
1: Június első hetében ismét megrendezte hagyományos nyári napközis asztali tenisztáborát a Siófoki Asztali Teniszklub. A tábor minden évben egy alkalommal kerül megrendezésre, és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem csak Siófokról, hanem az ország többi településéről is érkeznek résztvevők, hogy fejlesszék tudásukat, és egy remek közösség tagjai lehessenek. Mi 2019 óta, immár 7. egymást követő évben kaptunk meghívást a táborba. Idén is örömmel vettünk részt a szakmai munkában, ahol Kizakis Nikolaos társaságában segítettem a résztvevők tudásának fejlesztését. Az 5 nap alatt 6 asztalon, 6 edző vezetésével folytak az edzések. A táborozók sok új technikai és taktikai elemet sajátítottak el, a programot pedig látványos bemutató mérkőzések is színesítették, köztük a tábor két legerősebb játékosának összecsapása. Az ebédet idén is a szomszéd étkezde biztosította kiváló minőségben. A tábor zárásaként az edzőknek Barta Béla ízletes marhapörköltet készített jutúrós nokedlivel, kovászos uborkával és finom desszerteket, ami méltó lezárása volt az 5 tartalmas napnak. Köszönjük a Siófoki Asztali Teniszklub megtisztelő meghívását és bizalmat, amely immár 7 éve évről évre megkapunk. Jó érzés részese lenni ennek a kiváló közösségnek, és bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk a nyári asztali tenisztáborban.
0: Köszönjük Kizakis Georgiosnak. Hát ahogy most elmondta ezt a marha pörköltet, nokedlivel, minden kovászos uborkával, tudom, hogy reggel 4:45 van, de azért úgy reggelire be tudnék verni egy tálkával, hogyha már így meg elmondta, így szóba került a marha pörkölt, hát most mondja, hogy nem. Ugye? Aztán egy kicsit maradunk a sportnál, focizzunk a foci VB kapcsán. Portugália-Spanyolország 0-1. Hát néztem egy olyan 60 percet a mérkőzésből, borzalmasan unalmas volt, hosszabbításban győztek a spanyolok. Egyesült Államok Belgium találkozó volt még ma hajnalban, és hát a belgák valahogy magukra találtak, és 4-1-re kiütötték az Egyesült Államokat, úgyhogy ennyi volt a házigazdának, az egyik házigazdának, illetve a másik házigazdának. Minden házi gazda kiesett, most jut eszembe, Mexikó is, Kanada is, meg az Államok is, hát ez már csak ilyen, nagyjából ennyit a világról. Kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és mivel július 7-e van, ne felejts el köszönteni ma Apollónia ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. Az Apollónia egyébként görög-latin eredetű, ki gondolta volna, Apollonius férfi név női párja, jelentése Apollónak szentelt, sok-sok boldogságot akkor neki, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, ezzel élünk, ajándék jön, hát aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy ne menj sehova.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik is ma mai nap, tehát július 7-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint George Cukor, vagy ahogy hát, ha Amerikában ejtették, George Cukor, milyen furcsa, Oscar-díjas magyar származású amerikai filmrendező, aztán Sir Ringo Starr, eredeti nevén Richard Starkey, többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas brit zenész, a Beatles, az egykori Beatles dobosa, vagy Szabó Győző Jászai Mari-díjas magyar színész is ma ünnepelhet. Tőle találtam egy nagyon-nagyon rövid kis hanganyagot, a Ravasz az agy és két füstögő puskacső című klasszikusból, úgyhogy hallgassuk.
1: Ma este nejlonszatyorban futsz hazáig. Tudod, mennyivel jössz? Ajánlom, hogy mire lekopik a színed, kifizesd a tartozásod.
0: Úgy, de félelmetes. Igen, róla van szó. És hát friss, viszonylag friss hír, hogy ő lesz, vagy hát őt választották az új Shrek hangjának Gesztesi Károly után, úgyhogy ami jövőre érkezik, talán az új Shrek, a Shrek 5, azt hiszem, abban ő lesz majd a zöld ogre, és majd ünnepelhet még Brian Elwin Hiner Jr., ismertem nevén Sinister Gates, amerikai zenész, az Avenged Sevenfold szóló gitárosa, és nagyjából ennyi, nyilván valahol sokkal többen vannak még, úgyhogy mindenkinek sok-sok boldogságot, zenélünk ajándék jelent, aztán pedig felcsapjuk a kalendárnyomot, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gerjen! Hey, hey, hey!
6: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
7: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Jó reggelt, 6:42-kor július 7-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, 1863-ba ugrunk vissza, amikor is kiküldték az első katonai behívót Amerikában, a mentességet ekkor $300 lehetett megváltani. 135 évvel ezelőtt az American Express kiadta az első széles körben használható utazási csekket. 1951-ben e napon megtörtént az első színes televízió adás az Egyesült Államokban, azért az nagy dolog volt. Aztán 65-ben egy tápén végzett vízfúrásnál olajkitörés történt, felfedezték az algyői kőolaj és földgáz mezőt. Ez sem volt kis dolog azért. 1969-ben Kanadában a francia nyelvet az angollal egyenjogúnak ismerték el, és 1977-ben az Egyesült Államokban kipróbálták a megnövelt sugárzású atomfegyvert, a neutronbombát. Az nagyon kellett nekünk. Az egyszer biztos. Aztán ma van a csokoládé világnapja 2009 óta, úgyhogy majd szóljunk el egy kis csokoládét, ahogy gömbözardul, vagy hogy hívták, basszus. Na, szóval igen, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9 perc múlva 7 óra lesz július 7-én egy kedden, ez az Antrit reggel, és megkövetem magam Gombóc Artúr, nem Gömböc Artúr. Szóval, igen, aztán kezdjük a horoszkópot. Valami, amit elveszettnek hitt, ma megkerül, és ez a sok bosszúságot, spórol meg a ráknak. A nap során többször is azt érzi, hogy minden a megfelelő pillanatban történik. Egy ügyben, amiben korábban nem fogalmazott elég pontosan, vagy különösebben szerencsésen, most tisztázhatja az álláspontját. Ez a nap egy negatívat pozitívvá változtat az oroszlán életében. Egy közelmúltbeli csalódás után ma végre újra nyitni tud mások felé. Egy baráti beszélgetés vagy egy kis séta a természetben csodákra képes. Ne zárkózzon el, ha meghallja az invitáló hangot. A szűz kedjében előtérbe kerülnek a gyakorlati ügyek. Lehet, hogy egy régóta halogatott javítás vagy hivatalos teendő nem tűr tovább halasztást. Tegye rendbe maga körül a dolgokat, és este megkönnyebbülten fog hátradőlni. Különösen sokat számít ezen a kedden, hogy a mérleg milyen emberekkel veszi körül magát. Egy jó indulatú tanács segít elkerülni egy felesleges kerülő utat, miközben valaki más inkább a saját érdekeit próbálja előtérbe helyezni. Arra hallgasson, aki nyugodtan, minden sürgetés nélkül beszél önhöz. Egy régi ötlet ismét aktuálissá válik ezen a kedden, de bizonyos szempontból most sokkal kedvezőbbek a körülmények. Nagy lelkesedést, sok energiát jelez előre a horoszkóp a Skorpiónak, arra mindenképpen figyeljen, hogy ne ígérjen többet, mint amit valóban teljesíteni szeretne. Mára a kreativitás energiájából kap a legtöbbet a nyilas. Az alkotás procedúrája a mai napon ráadásul arra inspirálja, hogy elgondolkodjon saját személyéről, hogy önmagára ismerjen olyan dolgokban vagy személyekben, amik vagy akik eddig idegenek voltak az ön számára. Így készüljön tehát. Zenélünk, aztán pedig a Bakkal folytatjuk.
1: Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva lesz 7 óra július 7-én kedden, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópot gyorsan. A bak figyelje ma beszélgető partnereit, ne hagyja, hogy a gondolatai elkalandozzanak csevegés közben. Lesz ma ugyanis egy diskurzus, amikor igen sok múlik azon, hogy hogyan reagál, úgy reagál-e, ahogy azt a beszélgető partnere odaillőnek tartja. A rossz reakció sok mindent félrevihet. Természetesen nem ördöngösség ez, csak legyen ott a pillanatban, figyeljen a másikra. Valaki szívességet kér a vízöntőtől, és a horoszkóp arra figyelmezteti, hogy a kérés mögött több minden lehet, mint elsőre látszik. Érdemes tisztázni a feltételeket, mert így elkerül egy későbbi félreértést. A nap kedvez annak is, hogy rendet tegyen egy pénzügyi vagy háztartási ügyben, amely már egy ideje várat magára. Egy félbemaradt ügy folytatását hozza a mai nap a halaknak, aminek lesznek jó és kevésbé jó vetületei. Valaki olyan részletet árul el, amely korábban hiányzott a képhez, ez mindenképpen előrelépést hoz majd az eddigiekhez képest. A mai nap nem hoz még végleges lezárást, de már érezheti, meddig fog tartani ez a dolog. A család ügyei nagy szerepet játszanak majd a kos mai napjában. Fontos, hogy az elmúlt napok surlódásait ne seperjék a szőnyeg alá, mert most van itt az ideje, hogy bizonyos dolgokról szó legyen. Próbáljon meg ön is kompromisszumot kötni. A bika ne lepődjön meg, és főleg ne bosszankodjon, ha ma nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezte. Ma az új útvonalak vezetnek el a legérdekesebb helyekre. Figyeljen mindenre, amit az ön akarata ellenére mutat meg önnek az élet. Egy csere lehetőségét jelzi már a horoszkóp az ikreknek, mindketten jól járhatnak ezzel az illetővel, ha tényleg cserélnek. Valami, amit ön indított útnak, egy ideje már bandukol a maga útján, és pontosan ma fog a csúcsra érni. Hát így készül már a jó szerencsét óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy mi az, amit az emberek általánosan szégyelnek, csinálni, hinni, viselni, akármi, pedig igazából semmi okuk nincsen rá, hogy így tegyenek, úgyhogy kicsit gondolkodunk ezen, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél, plusz 3630 883 83 51.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Pénteken döntés születhet az uniós forrásokról. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Sokan még mindig nem költenek utasbiztosításra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőtti felszólalásában arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervet a magyar kormány nemrégiben benyújtott, és azt a bizottság elfogadta. Az utolsó lépés pedig, hogy július 10-én a következő ECOFIN ülésen a pénzügyminiszterek tanácsa elfogadja ezt a programot. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az Otthon Start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgőségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének fűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegek MR vizsgálatainak elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórházat jelölte ki.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 7-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi az, amit az emberek általánosan szégyelnek, csinálni, hinni, viselni, bármi, ha pedig igazából semmi okuk nem lenne rá. Az igen, akkor is mondom tovább, nem sokára kezdünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel, 7 óra múlt 11 perccel július 7-én kedden. Megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember kérdezünk 5 nap alatt 5 témában. Ma arra érdeklődünk, hogy mi az, amit az emberek általánosan szégyellenek csinálni, hinni, viselni, mit tudom én, bármi. Egy ilyen általános szégyenről beszélünk, pedig közben semmi okuk nem lenne rá, hogy így tegyenek.
1: Most hirtelen az jutott eszembe, hogy jól érzik magukat, vagy valakinek jól mennek a dolgai. Jól megy az életem, boldog vagyok, nevetek, vidám vagyok, és ez valahol az ember ezt így, nem az, hogy szégyen, így eltitkolja, mert hogy jaj, hát sokan nem, és akkor nekem ezt így nem szabad, és inkább eltitkolom. Például. Uh-huh. Pedig hát ez egy tök jó, meg tök jó természetes állapot lenne.
0: Hát igen, például.
1: Egy ilyen.
0: Van egy ilyen társadalmi, nem tudom, én azt hisszük, hogy megbélyegeznek bennünket, hogyha mi...
1: Ha nevetek, vagy jól érzem magam.
0: Mit tudom én? Ugye? Hát, vagy hogy jól megy a sorom, mit tudom én? Jó állásom van, akármi, hogy jó, persze, játszol itt az eszedet. De hallgassuk akkor Gabit.
1: Gabi sokat sportol, szeret úszni, futni, és még biciklizni is.
2: Az a tapasztalatom, hogy például itt körülöttem, akik vannak, ha mondjuk elmennek egy koncertre, akkor úgy nem nagyon merik elengedni magukat, és tényleg úgy megélni a pillanatot és a percet, és bulizni, mert mi lesz, hogy mit fognak mondani mások, pedig szerintem ez egy olyan dolog, hogy most miért ne? Miért ne lehetne bulizni? Miért ne lehetne úgy jól érezni magad, hogy nem foglalkozol azzal, hogy ki mit fog mondani utána, attól te még egy teljesen normális ember vagy, hogy időnként így elereszted magadat.
1: Tapasztaltam, együtt voltunk koncerten, és jó vele elmenni bulizni, mert őt abszolút nem, ő egyedül is jól érzi magát, tehát ő egyedül is tud táncolni, és elengedni magát, és élvezni a zenét, és ami körülötte van, úgyhogy ez abszolút tapasztaltam, és mellett egyébként tök könnyű volt így nekem is táncolni, és elengedni magamat kicsit.
0: Ez olyan, igen, nem, hogy így elmész, mondjuk elmész kocsmázni, és akkor így nehogy már nevessél, vagy hangoskodjál egy picit.
1: Igen.
0: Mert hogy beülsz, és akkor legyél komoly, meg komor, meg mit tudom, és hírva vigadj, ugye?
1: Igen, hasonló. Én például voltam egyedül étterembe is beültem, és tök jól éreztem magamat, egyedül voltam, moziban is voltam már, úgyhogy valószínűleg azért, lehet, hogy azért szégyenik az emberek, mert inkább foglalkoznak másokkal, mint azzal, hogy jól érezzék, vagy éppen arra figyeljenek, amiben benne vannak.
0: Azt hiszik, tudod, ez olyan, mint amikor, tehát azt hiszik, hogy mindenki őket nézi.
1: Igen.
0: Mindenki velük foglalkozik.
1: Mint az edzőteremben is beszéltünk erről, hogy ha bemegyek az edzőterembe, akkor biztos azt nézik, hogy nézek ki, milyen edzőruha van rajtam.
0: Igen.
1: Holott mindenki valószínűleg a saját edzés folyamatával mindenki van elfoglalva.
0: A túlélésért küzd.
1: Igen.
0: Konkrétan. No, köszönjük Gabinak, folytassuk Attilával.
1: Attila kreatív és kommunikációs szakember, podcast sorozatokat is gyárt.
0: Hallgassuk.
3: Szerintem alapvetően az őszintességüket szégyellik, mindig becsomagolják a véleményüket valamilyen szép köntösbe, hogy ne bántsák meg vele a másikat, pedig sokkal egyszerűbb lenne elmondani az igazat. Persze nyilván nem kell megbántani a másikat, de azért ilyen apróságokra is gondolok, hogyha ott áll velünk szemben egy barátunk, és azt látjuk, hogy le van csúszva a slice, akkor szóljunk neki, hogy hát nyitva van a bazár, nem sértő, nem kell szégyelni, de mégis jó figyelmeztetni a másikat.
0: Na, őszinteség.
1: Őszinteség, igen. Hát meg sokunk is úgy van vele, hogy próbálja kényelmesebbé tenni a másiknak az életét, és ezáltal kicsit úgy igazítani a véleményt, a viselkedést, vagy a tetteit. Igen, hát, hogy hajlamosak vagyunk. Ez is szégyen egyébként.
0: Nem tudom.
1: Az őszinteség is?
0: Nem az, hogy szégyelli.
1: Jaj, szégyelli.
0: Az őszinteségét, tehát, hogy igen, ez például nem szólsz, hogy lent van a slicced, mert egyrészt miért néztél te oda?
1: Én voltam, hogy akár boltban vagy utcán egy nőn valami olyan volt, és oda ment, és én szóltam neki, hogy bocs, nem úgy van, és annyira hálás volt, és megköszönte, hogy ismeretlen, oda mentem hozzá, és szóltam, hogy nem úgy áll rajtad a ruha, vagy kim van a címk, és ez egy meglepődött, hogy hú, én hogy szólok, de hogy közben meg hú, de jó, hogy valaki mondjuk észrevette, és szólt neki.
0: Na hát köszönjük Gabinak és Attilának, folytatjuk, mert hárman vannak, még előbb zenélünk.
4: Ez az Antrit reggel. Kezdj a napot

0: 7 óra múlt 22-23 perccel július 7-én kedden, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk gyorsan mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy szerintük mi az, amit az emberek általánosan szégyelnek csinálni, hinni, viselni, bármi, pedig semmi okuk nincsen rá. Folytassuk Zsófival.
1: Zsófi szereti az állatokat, van két kutyusa és tyúkokat is tart.
2: Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egyik, és ez kimondottan jellemző a magyarokra, hogy kifelé mindig a sokkal szebbet és jobbat akarják mutatni, mint a valóság, mert olyan dolgokat szégyellenek, például ilyenek, hogy éppen nincs pénze az embernek. Egy átlag magyar, tehát hogy ugye az átlag keresetekből nézve a családoknak az 50-60%-a bőven küzd ezzel egy-egy hónap végén, hogy komoly anyagi problémája van, és mégis sokszor viselkedünk úgy mások előtt, mintha nem tudom, Rothschildek lennének. Szóval ezekről szerintem le kéne szokni, hogy kicsit nyíltabban, nyugodtan beszéljünk arról, hogyha valamink fáj, hogyha éppen nem érezzük jól magunkat, vagy ha éppen nem állunk úgy anyagilag. Tehát szerintem ez az egyenes beszéd sokkal előrébb vinné az embert, és a lelki nyugalmat is.
1: Na. Hát igen, a pénz, ez az anyagi rész, ez mindig egy kicsit ilyen tabu volt, nem? Meg hát az ember ezt így tudja szégyelni.
0: Tudja. Hogy csóró?
1: Hogy csóró.
0: Én nem szégyellem.
1: Igen, ez is attól függ, hogy az ember önmagában ezt hogy intézi, onnantól kezdve, ha te ezt elfogadod, onnantól kezdve igazából teljesen mindegy, hogy most a másik mit gondol erről, nem? És akkor
0: szerintem a kifelé, tehát azt mondja Zsófi, hogy magyarok, hogy mi jók vagyunk ebben, szerintem ez egyébként világon, tehát az emberből fakad ez a hiúság, vagy nem tudom, minek nevezzem.
1: Ez hogy, magam, vagy ez a képmutatás.
0: Igen, hogy akkor nekem ilyen órám van, vagy olyan, nem tudom, telefonom van.
1: Igaz, és erre a közösségi média annyira jó rá tud erősített, olyan klassz kis felszínes képmutató képeket lehet mutatni így a világnak, és ugye nagyon sokan el is hiszik, csak hát ugye sokan nem látnak a mögé a dolgoknak.
0: Ugye többször beszéltünk már például karácsonyon, hogy hitelből veszünk ajándékokat, mert mit tudom, és ugyanez meg volt, hitelből veszek magamnak telefont, hitelből veszek magamnak órát, nyakláncot, ruhát, mit tudom én, aztán lehet, hogy mondjuk a házam megomlik össze.
1: Vagy nincs mit ennem.
0: Igen, ez benne van. Na, köszönjük Zsófinak is, ketten vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
3: Antrit, ez a Rádió Antrit. Would you dance? If I asked you to dance,

0: Fél percen belül, fél nyolc lesz majd július 7-én kedden, ez az Antrit reggel, és akkor elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi az, amit az emberek általánosan szégyelnek, pedig semmi okuk nincsen rá, és akkor folytassuk gyorsan Ádámmal.
1: Edem több mint 30 éve Mikulás és Boholc szívügye a gyermekek szórakoztatása.
2: Én nagyon egyszerűen válaszolok erre, minden, ami idézőjelben abnormális. Tehát ami nem a mi, nem az enyém, hanem általában az embereknek a normalitását egy kicsit úgy feszélyezi, vagy átlépi, az minden, az lehet öltözködés, viselkedés, bármi olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy hát ez nem normális. És egyébként a legrosszabb az egészben az, hogy én ugye bohóc szakmát művelem már 30 éve, és sajnos magát a bohócot mindig negatív értelemben használják. Bár a politikától kezdve mindenhol, ha valakire rosszat akar mondani, lebohócozzák. Na most ez is egyfajta olyan dolog, amit én nem szégyellem, sőt én azt mondom, hogy a bohóc szakma az egy nagyon kemény dolog, nagyon nehéz, csak hát ugye minket használnak erre. De még egyszer hangsúlyozva, minden olyan dolog, ami az általánostól eltér, azt mindig szégyellik az emberek.
1: Vagyis ami nem felel meg a társadalmi elvárásoknak. Én ezt így fordítom le magamnak.
0: Ezt mondta.
1: Igen.
0: Ezt mondta. Hát nem tudom, de talán emlékezhetünk, hogy mi is jártunk úgy, hogy nem tudom, valami olyan ruhánk volt, vagy nem tudom, olyan hajunk volt, vagy mit tudom én, akármi a megjelenésünkben volt valami szokatlan, akkor amikor még fejlődik az én és az identitás, akkor azért ott van ez, hogy egy kicsit inkább elbújunk, hogy ne legyenek észre, meg kicikiznek, mit tudom én. Aztán hát nem tudom, vagy kinőjük, vagy nem.
1: Meg úgy alapvetően én azt gondolom, hogy sokszor önmagunkat szégyeljünk olyan, amilyenek vagyunk, és ez most teljesen mindegy, hogy most a viselkedés őt, hanem hogy ez a én ilyen vagyok, és pont. De onnantól ez az ember ez így, mondjuk végigmegy a kis önismereti folyamatán, aki szeretné végigmenni ezen, és megismeri magát, onnantól kezdve már nem fogja szégyelni. Mert nincs
0: jobb
1: szégyelni.
0: Jobb esetben, igen. Köszönjük Ádámnak is, végül, de nem utolsó sorban Tercsi következik.
1: Tercsi mama sokat utazik, de amikor itthon van a barátaival és az unokáival tölti az idejét.
3: Hát sok dolgot szégyelnek az emberek. Szerintem mindenkinek az életében vannak olyan dolgok, amikről nem szívesen beszél, vagy nem szívesen akarja megmutatni, és ez miatt egy kicsit zárkozottabb lesz, vagy kerüli a témát, vagy agresszívebb lesz. Tehát mindenkinél máshogy jön ez le, hogy mi maga az a téma, az annyira egyéni, hogy ez lehet a súlykérdés, vagy valaki nagyon sovány, vagy nagyon kövér, vagy hosszú a haja, rövid a haja, szépen megy, csúnyán megy, kedves vagy morcos, tehát az emberi tulajdonságok közül több százat föl lehetne sorolni, ami egyes embereket rosszul érint, és nem szeretnek róla beszélni, pedig nekem az az elvem, hogy menjünk szembe a problémákkal, még akkor is, hogyha kellemetlen, mert ha egyszer szembe mentünk vele, lezörgettük, teljesen mindegy, hogy rossz irányba indultál, vagy jó irányba, de nem cipeljük tovább. Ezeket a zsákokat, amiket cipelnek emberek, le kell dobni. Nem kell tovább cipelni, mert attól csak megbetegednek, és sokkal rosszabban fogják érezni magukat, mint hogyha szembe mentek volna vele. Mindennel szembe kell menni, és utána lerázni, túllépni, folytatni az életet, mert az élet az csodálatos, tehát ilyen többet nem lesz az életünkben, hogy kapunk egy ilyet.
1: Na, milyen szépen mondta Tercsi ma. Meg hát arról ne is beszéljünk, hogy hát ha szégyeljük magunkat, akkor nem vagyunk szabadok, tehát hogy akkor így...
0: A szabadság témaköre az nagyon-nagyon messzire visz, Vali.
1: Jó, akkor
0: hogy amúgy szabadok vagyunk-e. De például az előzőhez is, Ádámhoz is, meg most Tercsi mamához is igazából hozzátehetjük, hogy nem tudom, egy pattanás.
1: Vagy bár, igen, egyébként abszolút igazad van.
0: Készülsz, mint hogy egy randira, vagy bulima, vagy akár, és akkor van egy pattanásod, és így... Igen. És úgy lehet, hogy inkább el sem mész, vagy hogy elmész, akkor csöndbe vagy.
1: Hihetetlen, nem, hogy mivel korlátozzuk saját magunkat, de ez az egyébként. Nagyon, nagyon tudjuk.
0: Főleg tinikorban ez nagyon sokat nyom alatba, vagy nyomott. Legalábbis nálam például megvolt ez, hogy már megint.
1: És akkor mi lesz?
0: Hát semmi nem lehet.
1: Nem, hogyha nem van, hogy akkor az ja, a fejünkben, hogy úristen, mi lesz. Igen.
0: Mindenki
1: akkor...
0: azt nézi, hogy milyen pattanás van az orromon, vagy mit.
1: Igen.
0: Na hát aztán rájövünk, hogy nem vagyunk olyan fontosak, hogy mindenki minket nézze. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antvit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfóval. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Szintén M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167-es és 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Szintén az M6-os autópályán maradva a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és 175-ös kilométer között a belső sávot lezárták híd és átteresz javítás miatt. Aztán a 6-os főúton pedig kaszálnak a 123-as és 147-es kilométer között, ezért mindkét irányban útszűkületre kell számítani.
0: Köszi, Vali, hogyha a Szekszárdra közelítek itt a térképen, akkor azt láttam az imént, hogy a Bezeredi utcában volt némi kis fennakadás, talán ez most már elmúlt, de ettől függetlenül arra készüljön, hogy ott lehet egy kis lassabb áthaladás. Ezentúl elméletileg mindenhol szabad a pálya, úgyhogy lehet menni, nyilvánvalóan a szabályokat betartva, körültekintően óvatosan, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit!

0: 3:48 múlt 1 perccel július 7-én kedden, ez az Antrit reggel, és akkor Valid megkérem, hogy sziporkázzon.
1: Bár most még nem úgy látszik, aki nézünk az ablakon, hogy délután napos idő lesz, 32 fok, mert ez eléggé borús most a, uh-huh. az idő, és egyébként visszatérve reggel, amit mondtál, én napján is éreztem azt a pár csepesőt. Azt hittem, hogy fú, le fog szakadni az ég, és be van borulva, de nem lett belőle semmi. Úgyhogy, de hogy ma már melegebb lesz az idő, mint tegnap volt. Szép lassan feloszlik majd ez a felhőzet, amit most így lehet észlelni kint, és azt mondják, hogy az UV-sugárzás is magas lesz 11 óra és 14 óra között. Egyébként csapadékot nem jósolnak, este 6 körül talán, meg majd éjszaka, de hát az még messze van, úgyhogy meleg lesz az idő, 32 fok lesz.
0: Így van, erre készüljön, divat tippünk nyilvánvalóan nyári ruha, meg délutánra egy kis napszemüveg is elfér majd a tatyóban akár, úgyhogy erre készüljön. Az orvos meteorológia szerint nem érkezik front, de a melegedés hatására a fokozottan érzékenyeknél vérnyomás, ingadozás, szédülés, beágyottság, fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak és kialakulhatnak, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni és belekalkulálni a napjába, így tervezze a programjait. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a Magyar

0: perc múlva lesz 8 óra július 7-én, kedden, ez az Antrit reggel. Összegezzünk röviden, amit mi is történt ebben az órában. A napjaidős tagjait kérdeztük arról, hogy mi az, amit az emberek általában szégyelnek csinálni, hinni, viselni, bármit, pedig igazából semmi ok.
1: És ez az pont erről szólt, hogy milyen szégyen. Na, ez az előző.
0: Micsoda?
1: Hát mert azt énekelte, such a shame. Na, hát ja, pont azt énekelte.
0: Hát jó, hát az, na, hogy nem beszélnek többet.
1: Igen, az mit? Az
0: más.
1: Na, na, az is micsoda, hogy valaki, például ez a nem köszön valaki, vagy ne köszönjek, például.
0: Én azt soha nem értettem. Egyszer találkoztunk, teszem azt valakivel.
1: Igen, az már beszélt.
0: Folyamatosan köszönni kell, de miért?
1: Ez olyan, mint hogyha éltük be, egyszer találkozunk, akkor egyszer már köszöntünk, akkor azt tartson ki egész életre.
0: De olyan, nem? De egy szót nem beszéltünk adott esetben.
1: Ja, igen.
0: Vagy, de akkor se, csak találkoztunk, hogy hello, mit tudom én. És akkor utána folyamatosan köszönünk.
1: Én meg azt, hogy akkor jó, akkor bejelöllek ismerősnek.
0: Áó, igen.
1: Na, amikor például beszéltünk egy szót, hogy hello.
0: Például.
1: Vagy mert láttalak valahol, és akkor már ismerlek.
0: Igen. Nem értem.
1: Na, én nem szégyellem nem visszajelölni az embereket.
0: Wow.
1: Na,
0: köszönjük a napjaidős tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát felkészülünk a következő óránk témájára, ami hát az, hogy bizony külön szólni kell, hogy felöltözve vásároljanak emberek, vagy felöltözve vásároljunk, és hát egy bolt megszabta azt is, hogy akkor kik a kivételek, akik mondjuk bemehetnek a boltba ing vagy póló nélkül.
1: Jó lesz, igen.
0: Úgyhogy erről beszélgetünk majd a következőkben, de még jönnek a hírek, tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Július végén megszűnik az MCC alapítvány, reagált a konceszor Vitézi Dávid kijelentéseire. Tigris szúnyogok miatt permeteznek Budapesten és 11 megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés szorosan kapcsolódik a Tisza kormány azon vállalásához, amellyel a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK felszámolása révén igyekszik hazahozni a befagyasztott Európai Uniós forrásokat, írja a Telex. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról. A határozatot pedig Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon. Az MKIF ZRT közleményben reagált azokra a sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a társaság nem a kapott állami kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat valósított meg. A vállalat szerint ez nem felel meg a valóságnak. A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nem csak a kopó réteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncessziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították. A katasztrófavédelem a héten nagyszabású szúnyoggyérítést indít Budapest két kerületében és országszerte több településen. A földi kémiai kezeléssel összesen 31.600 hektáron 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A beavatkozás Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyéket érinti. A védekezés a települések lakott területein zajlik majd platós gépjár művekre szerelt permetező berendezésekkel, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A hatóságok szerint az érintett települések többségén már észlelhető az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog térhódítása. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
10: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
9: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 7-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor a mai témánk az, hogy tényleg külön szólni kell, hogy felöltözve vásároljunk, és akkor, hogyha szólni kell, akkor azt milyen formában tegyük, megbeszéljünk erről a 74 444 444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Negyed kilenc lesz egy percen belül, sőt már lehet, hogy pont annyi is van július 7-én kedden, ez az Antwit reggel, és akkor megkezdjük mai témánkat, ami úgy szól, hogy...
1: A nyári napokon, különösen a turisztikailag frekventált helyeken gyakran látni póló nélküli turistákat, vagy olyan lányokat, akik felül csak bikini felsőt viselnek. A helyiek ezt többnyire elnézik, mert tudják, hogy a városba érkező látogatók más kulturális háttérrel rendelkeznek, és nem feltétlenül ismerik a helyi szokásokat. A helyzet azonban egészen más, amikor valaki nem az utcán, hanem egy üzletben jelenik meg felső ruházat nélkül. Egy üzlet magánterületnek számít, és a tulajdonos vagy az üzemeltető meghatározhatja, milyen öltözékben léphet be a vásárló. Egy budapesti bolt pedig megszabta, kik vásárolhatnak felső ruházat nélkül.
0: Így van.
2: De ez nem feltétlenül, ezen gondolkoztam, hogy ez a kulturális, vagy más kultúrális háttérből jöttünk, hiszen ha most belegondolunk, hogy most a Balatonon vagyok, akkor nyilván egy bikini felsőbe is bemehetsz vásárolni. Ott valahogy, vagy egy tengerparti városban, vagy nem tudom, valami olyan trópusi helyen, ott mondjuk elfogadott. Én azt gondolom, egy nyaraló helyen bemenni egy üzletbe, mondjuk egy bikini felsőbe, ott nem valószínű, de ha most bemegy, és mondjuk Budapesten a Váci utcába nyilván, vagy valamelyik körúti boltba, de akár itt Szekszárdon is, akkor valószínűleg nem bikini felsőbe mész be, nem?
0: Hát egyrésztről, hogy is szól, hogy nem ismerik a szokásokat. Hát nézzen körül.
2: Ja. Tehát igen.
0: Nem értem, más kultúrából jönnek. Oké, hogyha tengerparton vagy, mondjuk beugrasz egy ilyen kis butikba, kiugrasz a butikból, félmeztelen, bikiniben, mit tudom én. Hát most nyilván nem fogsz felöltözni azért, hogy beugorjál egy fagyír, vagy mit tudom.
2: De még az élelmiszerbolt is belefér.
0: Oda is.
2: Igen.
0: De amikor nem ott vagy, hanem mondjuk Budapest központjában, vagy Szekszár központjában, és akkor látsz bárkit magadon kívül félpucélan?
2: Igen, hát akkor csak nem megyek úgy be. Igen, tehát ez egyetlen, hogy merül fel bárkiben is.
0: Nem, én azt értem, hogy meleg van, és hogy igazából a bőrünkig, még a bőrünket is levetnénk.
2: Persze,
0: adott esetben.
2: Igen.
0: Én ezt értem. Hát de bírjuk már ki arra 20 percre, fél órára.
2: Meg itt nem is az, hogy a hölgyek ugye bikini felsőben, mert az is lehet, hogy olyan kis sport, de az, hogy mondjuk a férfi félmeztelenül. Azért az egy másik kategória, talán az egy, nem... Ez úgy nem kell nagyobb
0: kettős
2: nem, most itt nem az volna, csak más. Mert akkor ez olyan, hogy a férfi semmi nincs fölül, a nő legalább van egy, nem tudom, egy kis top, vagy valami olyan.
0: És hogyha a férfi van top, vagy bikini felső, akkor az úgy már belefér?
2: Hát, az érdekes lenne.
0: Vagy akkor meg az a baj.
2: Ez egy jó kérdés. Na. Igen.
0: És egyébként rátérünk majd arra is, hogy hogyan is fogalmazták meg ezt a levelet, mert hogy nem csak ennyit írtak, hogy ne gyere be félpucira, hanem hogy kitételeket tettek, hogy kivéve akkor, ha úgy nézel ki, mint valaki, úgyhogy majd rátérünk erre is, de hát kíváncsiak vagyunk az önvéleményére is, hogy tényleg ezzel kell foglalkozni, ezt mondani kell, vagy hol tartunk?
2: Hát igen.
0: Hol tart a világ? 74, 444, 444.
3: Ez az Antwit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8:30 július 7-én kedden, ez az Android reggel, és ugye a mai témánk az, hogy Budapesten egy boltban megszabták, hogy kik léphetnek be, vagy kik nem léphetnek be, és hogyan nem léphetnek be. Egy virágboltról van szó.
1: Virág?
0: Egy virágboltról van szó egyébként, és hát a kánikulában egyre többen érkeztek felső ruházat nélkül a virágboltba. Nem is értem. A bolt dolgozói úgy érezték, hogy ez nem illik a hely hangulatához, és zavarja a többi vásárlót, ezért egy állítólagosan kedves és állítólagosan humoros táblát helyeztek ki, amiben megkérték az embereket, hogy legalább egy pólót viseljenek, mielőtt belépnek. A kiíráson nem álltak meg ennyinél, mert hogy felsoroltak néhány híres színészt, akik beléphetnek felső ruházat nélkül, például Dwayne Johnson, Jason Statham, Brad Pitt, Channing Tatum, Tom Hardy és Vin Diesel, később pedig kibővítették Jason Momoa-val.
1: De milyen vicc, tehát így próbálták humorosan, hát hogyha már az ember nem ért a szép szóból, nem?
0: Hogy ja, a testszégyenítés az humoros?
1: Én ezt nem így veszem.
0: Hát pedig ez az.
1: Hát, na ez már személyesen landol nálad így egyébként, de nem. hogy írják is, hogy próbálták játékosan, humorosan meg a helyzetet, hogy felhívják a figyelmet, hogy figyelj, ne gyere be félmeztelenül ez a boltba.
0: De ők beléphetnek, ez a kettős mérce.
1: Jó, de ezt nem gondolták komolyan.
0: Hát mindegy az. No, tovább vitték.
1: És egyébként ebben se gondoltam, hogy ezt valami ruhaüzlet, de akkor ezek szerint nem virágboltra van. De miért megyek be a virágboltba félmeztelenül?
0: Miért mész bármilyen?
1: Hát jó, volt azért.

0: Ezt beszéltük nyaraláskor, azért az ember, nem tudom, például Domboriba, ott átmész félmeszen a boltba. Ott van egy kis bolt,
1: vagy figyelj, fölkapsz magadra egy ilyen nyári kis inget, azt akkor hát abban, mégis van valami rajtad, igen. Nem?
0: Ez, igen, ennek is biztos van ilyen kultúrája, vagy egy ilyen ki nem mondott szabályrendszere, nem, hogy mégis hogy élik. De például Balatonon biztos, hogy látsz, én emlékszem, a tömegközlekedésen is látsz, nem tudom, német turisták csak fürdőgatyába, és akkor félmeszelenül utaznak a helyi buszjárata, mert mennek éppen le a strandra. Például.
1: Mennek le a strandra. Igen. Az vetkező le a strandon.
0: Hát...
1: De most fél, miért kell nekem néznem?
0: Hát nem kell, persze, egyrészt, én ezt értem.
1: Akárki másnak a felső testét, legyen szó férfiről, nőről, tök mindegy. Mm. Miért kell nekem azt néznem? Mondjuk egy tömegközlekedésen.
0: Mm. Igen, igen.
1: Vagy
0: igen,
1: egy boltban.
0: Ez így teljesen érthető.
1: Mert nem lehet felöltözni. És hogyha meg már kiírjuk, akkor még kell felhozni ilyen irreális testképeket. Sokat beszéltünk arról, hogy a nőknek ugye mennyire nehéz így a közösségi médiában, mert hogy irreális testképeket látnak.
0: De a férfiak Kardashianokat,
1: és a férfiaknál is ott van. Hát nem lehet mindenki Dwayne Johnson 1,95 magas, meg mit tudom én.
0: Ez biztos.
1: Nem?
0: Igen.
1: Na, és akkor felhúzok ezt témának. Nem szép dolog. Ez nem szép dolog. No, de ön mit gondol erről a témáról? Beszéljünk róla. 74-444-444-em.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet,

0: Jó reggelt, 8.37-kor július 7-én kedden, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami hát úgy hangzik, hogy egy budapesti virágboltban, hát kiírták, hogy nem léphetnek be az emberek felső ruházat nélkül, kivéve, hogyha esztétikusak.
1: Igen. Hát mert hogy ugye nyáron meleg van, és akkor akik mennek vásárolni, kicsit szabadjára engedik magukat, és akkor van, hogy férfiak félmeztelenül, vagy esetleg a hölgyek egy bikini felsőbe
0: így
1: mennek
0: van
1: be a boltba.
0: Ez a mai témánk is, érkezett telefonáló, úgyhogy hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt kívánok, szavaztok!
1: Jó reggelt!
2: Én is egyetértek, hogy nem, de vannak kivételek. A kivételek az egyik, például ilyen, amit elmondtatok, hogy a strandnál ott van 30-40 méterre egy bolt, hát arra mennek, valaki nyugodtan menjen be, mert az bele tartozik ebben. Uh-huh. De most nem a nudista strandra gondoltam. Na akkor volt egy, vannak még egy kivétel. Ez velem történt meg, ezt el akarom mesélni. Hát ez a Covid idejében volt. Mentem be a boltba, egy alsó, nyár volt, egy alsó sportnadrág, egy trikó. Megyek be a boltba, állj, megállítanak. Mondom, nem mehetek? Nem. Hol a maszk?
0: Uh-huh.
2: A maszk. Hú, mondom, otthon felejtettem, most ezért menjek haza. Vagy mondom, működik a józan paraszti ész. Le a trikót, fölkötöttem ide szájamhoz, tehát mindegy, mondom, így filmesztelenül bemehetek? Be, jöhet be. Tehát így beengedtem.
0: A maszk volt a lényeg.
1: Az igen.
2: Így, ez megtörtént.
1: Aha.
2: Tehát akkor mindjárt eszembe jutott, hogy én ezt levetem, de félvesztelenül mentem, és úgy beengedtek azért, hogy ne kelljen hazamennem a maszkit. De csak ennyit szerettem volna. Úgyhogy vannak kivételek azért.
0: Persze.
2: De én is azt mondom, nem kell, nem. Ami ott van a strand körül, az jogos. Hát az vele tartozik, hogy ott elmegy ezt, akkor bemegy, ez megy a vízbe.
0: Jaj.
2: Van jogos. De vannak, látni, egy-két kivétel.
0: Így van. Köszönjük
2: de
0: szépen.
2: Na, csak ennyit szerettem.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük. Hát köszönjük a telefont. Én azt mondom, hogy a strandon is legyünk ruhában.
1: Akkor ne menjünk, ne menjél strandra, Dávid.
0: Én nem is megyek.
1: Miért legyünk a strandon ruhában?
0: Hát ott se kell már nézni másnak a testét.
1: Na jó, szerintem az megy strandra, aki szeret levetkőzni, és nem tudom, szereti, hogy éri a napsütés, a napsugár a testét, a bőrét.
0: Na, erről majd beszélünk a következő órában, de hát
1: ja, jó, igen.
0: Nem. Akkor is.
1: Jó.
0: Strandon se legyünk.
1: De ilyen antistrandos.
0: Egyébként igen. De nem azért. Hát
1: most jó, semmi. Hát ez
0: a boltban nem fér meg, akkor a strandon miért?
1: Jó.
0: Azért, mert ott annak van a helye. Nem tudom. Beszéljünk erről a 744-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 8.48-kor július 7-én, kedden, ez az Antrid reggel, mai témánk az, hogy egy budapesti világboltban nem lehet bemenni felső ruházat nélkül, és erről külön hát figyelmeztetést kellett kirakni.
1: És ennek kapcsán beszéltünk erről, hogy akkor ez mi illik, mi nem illik.
0: Így van, és volt még egy telefonálunk, úgyhogy hallgassuk őt is. Jó reggelt, Rádió Antrid.
2: Szép jó reggelt, szervusztok, Laci papa vagyok.
1: Jó reggelt. Jó reggelt.
2: Lenne egy hozzászólás ehhez a dologhoz. Most azt mondom, hogy van egy strandbüfé, ahonnét van az utcáról is bejárat, és van a strand részről is. Hogy a strand részről hogy jönnek be, az természetes, hogy ahogy vannak fürdőnadrágban, bikinibe, ez egy dolog. De azt mondom, aki az utcáról jön be, az azért esetleg egy vékony pólót, egy rövid nadrágot viseljen. Uh-huh. Ez az egy része így a bolti dolgoknak, vagy egy község vagy település központjában, vagy akárhol van egy bolt, hát oda azért ne menjünk be egy szál fürdőnadrágba, meg bikinibe, akármilyen meleg van, azért húzzuk fel valami dolgot. A következő, vegyük azt, hogy egy menetrend szerinti autóbuszon. Úgy érdekes dolog lenne, ha valaki fürdőnadrágba vagy bikinibe szeretne felszállni és utazni, leülni az ülésre, utána a másik utas ül le már, és azt mondom, hogy ott már valahogy visszatetszést keltene ez a dolog. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy engedélyezett elviselheti, vagy engedélyezett a bikini fürdőnadrág, de vannak olyan helyek, ahol azért illik valami normális ruhanemibe megjelenni.
0: Uh-huh. Köszönjük szépen!
1: Igen. Köszönjük szépen egy telefonát. Szép napot!
0: Köszönjük a telefont. Belegondoltál már, Vali, egyébként? Most csak egy...
1: Igen.
0: Megnyitok egy ilyen kis mellékvágányt, hogy a tömegközlekedésen kiült előtted?
1: Hogy még
0: és hány, hogy kiült előtted azon az ülésen, és hogyan ült? És hányan ültek?
1: Hát nyilván mindig figyelek, amikor leülök, hogyha akármilyen nyári időszak is van, hogy akkor ne úgy üljek le, hogy mondjuk közvetlenül érintkezzen a bőrön, hanem mondjuk a szoknya van rajtam, vagy nadrág. Én erre alapból figyelek, nem gondolva végig, hogy most kiültetem, hanem én eleve magamat védem, és én úgy ülök le. Tehát, hogy ez így konkrétan nem fordul meg a fejembe, hanem hát ilyen az óvintézkedéseket megteszem, és eleve úgy ülök le. Egyébként nyáron meg mindig óvatosabban közlekedek a buszokon, kevesebbet ülök le egyébként, meg igyekszek így nagyobb távolságot tartani, eleve a meleg miatt, úgyhogy akkor egy kicsit talán máshogy is közlekedek szerintem, ha busszal közlekedek, mert igyekszem azért gyalog.
0: Ja. Többször belegondoltam már, amíg sokat buszoztam, nem jó dolog belegondolni.
1: Hát ne gondolj bele, mert az annál rosszabb lesz.
0: Hogy kifogta meg azt a kallantyút.
1: Hát az ember azonnal kezet mos, hogyha leszel mondjuk a buszról például. Igen.
0: Na de köszönjük a telefont egyébként, igen. Tehát hogyha a strand mellett vagyunk, a strand mellett van ez a bolt, és be lehet menni a strand oldaláról is, akkor belefér, hogy...
1: Nyárüdülés, én azt gondolom, ez belefér, aztán meg egyébként...
0: Egyébként meg otthon lehet a négy fal között üdülni.
1: Az a legjobb.
0: Úgy, ahogy akarunk.
1: Ez biztos.
0: Van egy telefonunk.
1: Na.
0: Jó reggelt, Rádió Antrid élőadásban van.
1: Nem.
0: Na, halló?
1: Lehet, hogy...
0: Akkor.
1: Nem, akkor
0: ez nem.
1: Lehet, hogy taxit szeretett volna.
0: Na de, akkor nincs más hátra, mint előre. Zenélünk, aztán pedig összegzünk majd. Maradjon velünk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrid reggel.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz július 7-én kedden, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk az óránk végéhez, legalábbis lassacskán elérkezünk majd. Ugye arról beszéltünk, hogy egy budapesti virágboltban hát ki kellett tenni egy felhívást, hogy ne menjenek be a férfiak félmeztelenül. Direkt a férfiak nem mehetnek be félmeztelenül, ezt azért hozzáteszem, hogy így van a felhíváson is. Kivéve, hogyha az úgy szép.
1: Igen, és akkor ennek kapcsán beszélgettünk, hogy ebben az időszakban még a meleg is van, meg kánikula is van, akkor hol vannak azok a határok, amit mondjuk érdemes betartani.
0: Így van, két telefonunk is volt, nagyjából azért egybecsengő vélemények voltak, hogy a strandon belefér, vagy a strandtól nem messze belefér, de hogyha már megérkezünk a strandra, és úgy megyünk be a boltba, tehát az utcáról, akkor azért legyen rajtunk valami.
1: Igen.
0: A városközpontokban még egyértelmű.
1: Szerintem aztán így most már nincs arra idő, de külföldön azért szabályozva van, én azt gondolom, hogy így a nyári, azt hiszem jól olvastam, Barcelonában ezért büntetést is kell fizetni, aki mondjuk fedetlenül vagy ruha nélkül felül megy mondjuk egy boltba.
0: Vagy az utcán lófrál.
1: De az is lehet egyébként, igen.
0: Igen, hát öltözünk fel, nem olyan nagy dolog, az csak ki lehet bírni ezt a fél órát, egy kicsit izzadva. Hát amúgy
1: mert azért még ez a de hogy így ez a megbotránkoztassuk az embereket.
0: Igen. Az nem szép dolog.
1: Nem.
0: Köszönjük a telefonokat, köszönjük a véleményeket, neked is köszi valahogy, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig a bőrgyógyászati kérdésekkel foglalkozunk, mert hogy érkezik dr. Ligeti Judit, bőrgyógyász, akivel átbeszéljük itt a nyáron, mire is kell nagyon-nagyon odafigyelni, már mi a bőrünk védelmével kapcsolatos, úgyhogy hát tartalmas lesz a következő óránk is, tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Már megint egy hétfőkedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Nyomoz a rendőrség a Szemkorp ügyében. Felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken. Társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán zajló eljárás részletei a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mike Pércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. A tárca vezető tájékoztatása szerint a kormányzat kiemelt célja, hogy az önkormányzati fenntartású gyepmesteri telepek működési színvonala emelkedjen, és ott fokozottan érvényesüljenek az állatjóléti szempontok. A folyamat első szakaszában helyszíni vizsgálatok során terepmunkával mérik fel az egyes intézmények infrastruktúrális és szakmai helyzetét. A helyzetfelmérés lezárultával a szaktárca az önkormányzatokkal közösen dolgozza majd ki a szükséges fejlesztési irányokat. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon hétfőn. A művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Az akció során 7 áldozatot azonosítottak, 3 szexuális célú kizsákmányolás sértettje, míg 4 kényszermunka sértettje.
3: Rádió Antrit időjárás.
4: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
12: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
11: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 7-én, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban a bőrvédelméről beszélünk, majd dr. Ligeti Judit bőrgyógyásszal mindjárt kezdünk. Ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 9 óra múlt 11 perccel július 7-én kedden, és itt ül már velem szemben dr. Ligeti Judit bőrgyógyász. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát itt a nyár, úgyhogy a bőrnek különböző, hát nem tudom, védekezési mechanizmusai vannak. Mivel keresik nyáron fel leggyakrabban a bőrgyógyászokat?
1: Nagyon sokféle nyári probléma van. A leggyakoribb, vagy talán a legkellemetlenebb a napégés, ami sajnos hiába még a vízcsapból is az folyik, hogy vigyázzunk, és állandóan felhívják a figyelmet az ártalmakra. Nagyon sok emberhez nem jut el ez az üzenet, avval a kifogással, hogy napimádó, kifekszik a napra, és fogalma nincs róla, hogy mitől ég meg a bőre, mert nekem sorozatban mondják, hogy hát nem is gondoltam, hogy megégek. Hát ha süt a nap, akkor gondolhatja az ember, hogy megég, és ez a nap már nem az, ami volt 30-40-50 évvel ezelőtt, olyan káros sugarak is lejönnek, amik kellemetlen érzést is keltenek, sokan mondják, hogy égeti a bőrüket a nap, tehát ezt nem mindenki veszi figyelembe, meg a divat is sajnos nagy szó, avval sokan benne van a magyar nyelvben is, hogy szép barna lesz nyáron, tehát a szép az az állandó jelzője, de érdekes, aki fehérbőrű, az barna szeretne lenni, aki barna, az fehéredni szeretne, tehát divat kérdése. Múlt században az volt az elegáns, aki fehér volt, és napernyő, kesztyű, és hét fátyol, hogy meg ne süsse a nap. Az a másik oldalot, az se volt helyes, de ez a mostani, hogy sokan egész csokoládé barnára égetik magukat, az roppant helytelen. A napégésnek van egy akut szakasza, amikor megpirosodik az ember, sokszor fölhólyagosodik, lehámlik, de ez az akut kellemetlenség, utána megmaradhatnak a vállon az állandó, maradandó szeplőfoltok, pöttyök, minél többszörig föl az ember, annál jobban. Én látom sokszor, hogy fiatalkorban, gyerekkorban fölég valaki, kérdezik, hogy honnan látom. Hát a bőr az megmondja, elég beszédes tud lenni. És a napártalom, az a akut napártalom, ha az lezajlik, az a bőr megjegyzi minden egyes fölégést, és ez az, hogy a betegek tudják, szokták is mondani, hogy a bőr nem felejt. Ez egy nagy közhelynek hangzik, de pontosan így van, tehát így igaz. És amit fiatalkorban elkövetünk, ilyen napégés és esetleg szolárium és egyéb bűnözést, az később 40, 50, 60 vagy 80 éves korba visszaüt, akkor jelentkeznek a különböző csúnya bőr problémák, különböző növedékek jöhetnek a bőrön, és sajnos a bőrrák is egyre gyakoribb. Most bőrrák is többféle van, de a szerencsére a leggyakoribb, az az alapsejtes bőrrák, az se egy öröm, de az, ha ki van vágva, meg van gyógyítva. De a súlyosabbak a laphámrák, meg a melanoma, az már nem mindig ilyen egyszerű, ott nagyon fontos, hogy időbe kell menni, és akkor azért van remény, most egyre több lehetőség van, hogy gyógyítani, de azért az nem egy életbiztosítás, tehát a legegyszerűbb lenne a megelőzés.
0: Hát akkor térjünk rá erre, milyen gyakran érdemes mondjuk anyajegyszűrésre menni? Anyajegyszűrésre menni milyen gyakran érdemes?
1: Évente javasoljuk az anyajegyszűrést, de akinek volt a családban melanóma, tehát festékes bőrrák, vagy volt bármi előzmény a saját bőrén is, akkor gyakrabban javasoljuk. Van, akinek rengeteg anyajegye van, és olyankor hát érdemes akár fél évente is. Ezt általában tudni is szokták, és komolyan veszik, úgyhogy azért van, ami eljut a emberekhez, de nem minden jut el. Tehát a szépség az mindennek előtte van, sokszor még az a egészségnek is.
0: Na, zenélünk, és akkor átérünk arra, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne égjünk le, vagy legalábbis ne égjünk le olyan nagyon és olyan nagyon sokszor, hogy maradjon velünk.
2: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez az Antrit reggel, 9 óra múlt 18 perccel folytatjuk beszélgetésünket dr. Ligeti Judit bőrgyógyásszal. Ugye ott hagytuk abban, hogy hát mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne égjünk le.
1: Elsősorban odafigyelni, hogy milyen erős az UV-sugárzás, és a direkt napfényt, ha lehet, akkor kerüljük. A fényvédőkenőcsök nem arra vannak kitalálva, hogy jól bekenem magam, sokszor ilyen megtévesztő naptej, meg napozókrém néven mennek. Nem arra van, hogy bekenjem magam és kifeküdjek a napra, hanem amikor nem tudok elbújni a nap elől, megyek be a Balatonba, olyankor van, aki már napernyővel megy be, vagy esernyővel, de hát az meg kinevetik, tehát egyszerűbb bekenni fényvédővel, és a víz 20 perc alatt lemossa. Tehát 20 perc után újra kell kenni, aki pedig strandon van, ott 2 óránként, ha leizzadja. Tehát érdemes. Vannak nagyon jó sprék is, nem csak krémek, nem mindenki szereti a krémet, rengeteg féle és különböző árba. Nagyon jó minőségűek a gyógyszertárjak, ezeket nagy gyógyszercégek gyártják, azok megbízhatóak, de ugyanilyen megbízhatóak sokszor a drogériába, a viszonylag olcsóbbak, tehát mindenki pénztárcája szerint választhat, de az 50 pluszos mindenképpen érdemes. És férfiaknál, akinek kopasz a fej, tető, nincs rajta haj, ami védje, oda mindig vagy sapka, vagy a fényvédő sprével befújni. Sokan mondják, hogy mindig használok sapkát. Nézem, akkor mitől csokoládé barna a fejbőr. Úgyhogy nem mindig, elég sokszor 10 percre levenni, és már megégeti a nap. Az orr meg a fejtető az, ami a legjobban ki van téve a napnak, és nagyon figyelembe kell venni. Bőrrákok nagy része az arcon jön, pont ezért, hogy ott állandóan télen-nyáron éri a napfény, télen kevésbé intenzív, de nem lehet elhanyagolni azt sem.
0: Igen?
1: A napvédő kenőcsökön kívül még a gyerekekre különösen oda kell figyelni, de arra figyelnek is, úgy látom, kis sapka, kis ingecske rajtuk, tehát ne égjenek meg, a gyerekkori felégés egy darab is több százszorosra növeli a felnőttkori bőrrák veszélyt. Nagyon komolyan kell venni, de ezt úgy látom, hogy ezt legalább komolyan veszik, saját bőrükre nem mindig vigyáznak így, de a gyerekekre igen.
0: És hát a vízparton is, ugye, hogyha ugye a víz is tükrözi a napfényt, attól is le lehet égni, árnyékban is akár.
1: Hát így van, a horgászok ezt jól ismerik, és jól föl is szoktak égni, mert hiába ismerik, azért mégis úgy vannak, hogy hűvös van a fa alatt, és mégis megégenged, de a városban is az aszfalt, házfalak visszaverik, falevelek is, tehát ilyenre is gondolni kell. Sokan elmondják, hogy ők nem is napoztak egy percet sem. Mondom, akkor mitől éget föl a bőrük? Ja, hát a kiskertbe, ott kapirgáltak, ott ezt-azt, de a nap azt nem tudja, hogy én most a kiskertbe dolgozik, vagy kifeküdt a napra napozni, tehát nem válogat. Erre oda kell figyelni.
0: Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez egy tévhit, hogy árnyékban nem lehet leégni.
1: Így van, így van. Sőt, még úgy is le lehet égni, ha valaki bekeni magát fényvédővel, ugyanis nagyon figyelni kell, hogy fél órával előtte be kell kenni a bőrt, mielőtt napéri. Tehát hiába a strandon látom, sokszor lekiülnek, és ott kezdenek kenekedni, az fél órát védtelen a bőr, és az mondjuk nagyon nem mindegy, de nem fél óra, hanem 10 perc alatt is délbe meg lehet égni, és ha megnézik a strandokat, délbe is tele vannak, és bizony a napon is kint vannak. A napártalmakon kívül rengeteg egyéb bőr probléma is jöhet, nagyon gyakoriak a csípések. Tehát nagyon sokféle van, és sokszor engem kérdeznek, hogy mi csípet meg. Hát azt általában annak kéne tudni, akit megcsípnek. A csípési reakció, mondjuk abból, hogy fájt a csípés, vagy nem, abból azért egy-két dologra lehet következtetni. Van olyan rovar, amelyik fertőtleníti is a bőrt, hogy ne gyulladjon be, ha őt hosszan szivogat, és érzésteleníti.

0: összefertőzött, tehát úgy kell venni, gyakorlatilag minden kullancs fertőzött a boréliával, tehát a lánykorral, de a egy része spontán is meggyógyulhat, de nem jó arra várni. Tehát az ember tudja, hogy megszúrt egy kullancs, akkor azért érdemes a helyét figyelni, hogy jön-e piros folt, vagy nem jön. Ha jön a piros folt, akkor nem viszket, sajnos sok helyen le van írva, hogy lázzal jár, meg egyéb kellemetlenségekkel. Nagyon gyakori, hogy semmivel nem jár. Csak, még csak nem is viszket, és nem veszik észre. Tehát a háton van, vagy térthajlatban, nagyon sokszor nem veszik észre, és ezek például kedvenc helyei a kullancsnak. Meg fül mögötti rész, tehát oda kell figyelni. Az egyéb rovarcsípéseknél előfordul, hogy csak viszket, egy allergiás reakció, de előfordul, hogy begyullad, befertőződik, ez is nagyon kellemetlen tud lenni. Van, hogy otthoni vagy gyógyszertári krémekkel el lehet intézni, de sokszor bőrgyógyászhoz kényszerülnek. És sajnos megjelent a búcsújáró pille is újabban, és a héten volt ilyen betegem, hogy általában tölgyfa erdőkbe, tehát erdőbe, ez egy bagolylepke féleség, és apró szőrei vannak, amiket a szél visz, és rettentően csúnya bőrgyulladást tud okozni, olyan, mint egy herpesz, de mégsem az viszont ég, viszket, fáj, nagyon kellemetlen tud lenni. Általában nem ismerik föl herpeszt, még jó, ha herpesznek nézik, és kerülni kell a szeles időbe, de tulajdonképpen kikerülni nem nagyon lehet. Ha erdőbe megy az ember, mindenféle jöhet. A tévhit az, hogy a kullancs és a fáról ugrik le az emberre, az viszont nem, hanem alacsony füvek, bokrokról is rá tud kerülni. Tehát sok a csípés is, még darás csípés is, illatos, befújt kölni vagy dezodorral túlillatosított bőrt nagyon szeretik, meg a színes, tarka ruhákat is. A méhek virágos mezőnek nézik. És hát aki allergiás a darázs vagy méhcsípésre, nagyon kellemetlen következmények vannak.
1: Na hát akkor erre is érdemes figyelni. Zenélünk egyet, aztán pedig rátérünk arra, hogy hát milyen bőrápolási rutint kell ilyenkor nyáron végezni, van-e valamiféle módosulás ebben, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez Zantriz reggel, egy percen belül 9:30 lesz, július 7-én, kedden. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Ligeti Judit bőrgyógyásszal. Azt ígértem, hogy rátérünk egy kicsit a bőrápolásra, hogy van-e valami, amit teljesen máshogy kéne csinálni nyáron, mint ugye egyébként mondjuk télen vagy tavasszal?
1: Bizony, több minden nyáron általában hidratáltabb mindenkinek a bőre, izzadunk, meleg van, tehát egyrészt szabad gyakrabban zuhanyozni. Sokszor mostanában hallani, hogy nem kell minden nap fürödni, hanem ráér egy héten egyszer is. Hát ez elég egyéni dolog, de egy mindennapi zuhany senkinek nem árt. Tehát az nem károsítja a bőrt, az más, hogy nem kell befeküdni a fürdőkádba órákra, mert az kétségkívül kiszáríthatja a bőrt, de a strandon is vízbe megyünk, ott is kiszáradhat, a Balatonba is, tehát azért oda kell figyelni, hogy hidratáló krémekkel, akinek hajlama van, hogy száraz a bőre, érdemes kenni testápolónak, de van, akinek elég az olajfürdő is, tehát nagyon sokféle olajfürdőt lehet patikába, drogériába kapni, és jók. Akinek száraz a bőre, szükség van rá kell. Most a bőrtípus nagyon egyéni, tehát van, akinek az a borzasztó, hogy zsíros a bőre, és nem győzi lemosókkal ápolni, és van, hogy más testrészen viszont nagyon száraz. Tehát az arc, az általában sok fagyumirigy van, arcon, fejbőrön, meg a hát felső részén is, pattanások is ezen a helyen szeretnek jönni épp ezért. Tehát ezek a testrészek általában jobban el vannak látva utánzsírozással, de a lábszárbőre, a karbőre, az a kézhát különösen nagyon száraz szokott lenni, akkor is, hogyha valakinek az arca zsíros. Tehát testtájanként is figyelni kell, de van, aki erős bőrszárazságról panaszkodik, nagyon jó krémek vannak, nagyon jók, újabban rátértek a gyógyszercégek az urea tartalmú krémekre, nagyon sokfélét lehet kapni. Az urea, vagy karbamid, vagy magyarul húgysav, az visszatartja a vizet, tehát a nedvességet, és tovább marad hidratált a bőr, de a százalék az függ, hogy mennyit rakunk bele, és általában a bőrnek ilyen 5-10% elég, bőrkeményedésekre 30-40%-os karbamidos krém is van, és úgy látom, egyre több gyógyszercég gyárt ilyet, érdemes kipróbálni, tehát az urea tartalmúakat, de a régi bevált hidratáló krémek is jók. Akinek nem száraz a bőre, annak inkább a hidratáló, tehát a magasabb víztartalmú kellene, de van, akinek nyáron is szüksége van a zsírosabb krémre. Idősebb korban általában szárazabb lesz a bőr, és kevésbé hidratált, és oda kell figyelni nem csak a külső, a belső hidratálásra is. Tehát ez is nagyon gyakran elhangzik, hogy inni, igen, de kevesen tartják be azért, de oda kell erre is figyelni, hogy nagyon számít a bőrnek, és hogy milyen a víztartalma, hogy mennyit iszunk. Azon kívül nagyon számít a bőrnek, hogy ki mennyit dohányzik. Úgy látom, nagyon sok ember cigarettázik az utcán is, és vagyonokat költenek a különböző gyógykozmetikumok vagy kozmetikumokra a hölgyek, de a cigaretta, hogy mennyire károsítja és rontja a bőrt, arra nem figyelnek oda. Pedig erre is kellene, és a napfény is ugyanilyen, hogy arra is, ezért is kell odafigyelni. Fiatalon biztos, hogy divatos, szép a barna szín, de megjön később a károsító hatásnak, sajnos ki vagyunk téve, és gondolni kell fiatalon is arra, hogy mi lesz később. Nem mindenki gondol rá.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, sok mindent tanultunk. Minden jót!
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: No, mi pedig rátérünk majd még egyszer az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Ez az Antenna.

0: 3:10 múlt 1 perccel, július 7-én kedden, ez az Antriz reggel, és ígértem, hogy még egyszer időjáráshozunk, úgyhogy tegyünk így, 26 fok környékén járunk itt Szekszárdon, továbbra is borult az égbolt, és ez így marad majd olyan 11 óráig, akkor kezd el felszakadozni a felhőzet, és akkor fel is melegszik majd az idő, 31-32 fok maximumra kell készülni, meg arra, hogy este 6 órára írnak záport, hát majd meglátjuk, tegnap se jött be, meg azelőtt se, úgyhogy nem lehet erről igazából mit mondani. Éjszaka majd olyan 22-20 fok környékére hűl vissza a hőmérséklet, így készüljön tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a kültéri gombák, az allergén gombák legalábbis problémát okozhatnak, mert hogy továbbra is magas, nagyon magas tartományban alakul spóraszámuk, illetve arra is kell még figyelni, hogy bár nem érkezik front, a melegedés hatására a fokozottan érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés, bágyadság, fejfájás és görcsös panaszok kialakulhatnak, úgyhogy igen, így készüljön tehát a mára divat tippünk, nyilvánvalóan nyári ruha, napszemüveggel, mert délben azért az nem lesz majd rossz, hogyha nálunk van. Így kalkuláljon tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, a zenélünk, aztán összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatosság!

0: perc múlva 10 óra lesz, július 7-én kedden, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi is történt az elmúlt 4 órában. A napjutós tagjait kérdeztük arról, hogy mi az, amit az emberek általánosan szégyelnek, csinálni, hinni, viselni, bármit, pedig semmi okuk nincsen rá. Aztán hát beszéltünk arról, hogy külön szólni kell, hogy felöltözve vásároljunk, ami nem egy szép dolog. Végül pedig dr. Ligeti Judit bőrgyógyásszal jártuk körbe a bőr védelmének témáját, és most itt vagyunk, mozgalmas volt. A folytatás is hasonlóan mozgalmas lesz, hiszen jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, aztán holnap reggel 6-tól ismét együtt, alig is. Minden jót, kitartást, Fekete Dávid vagyok, a viszonhallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magas építési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 000 forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Kedd délelőtt van, a híreken már túl is vagyunk, köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak. Remélem, eddig szépen alakult a napjuk, és akkor most már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szép napot kívánok önöknek!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha ma autóba ülnek Tolna vármegyében, akkor érdemes egy kicsit korábban elindulni, mert több helyen is útépítések és karbantartási munkák lassítják a forgalmat. Az M6-os autópályán Pécs irányába Szekszerd és Bátaszék között aszfaltozás miatt a külső sávot lezárták, így ezen a szakaszon lassabb haladásra lehet számítani. Budapest felé sem lesz teljesen zavartalan az út, a Geresdi pihenőhely közelében szintén útburkolati munkák zajlanak, ott a belső sávot zárták le, és a híd, valamint átteresjavítások miatt egy másik szakaszon is forgalomkorlátozás van érvényben. A 6-os főúton is több helyszínen dolgoznak, Hird térségében új csomópont épül, ezért mindkét irányban útszűkületre kell készülni. Pécsen a Zsolnai Vilmos úton csatornázási munkák miatt sávlezárások lassítják a közlekedést, emellett gázvezeték felújítás is nehezíti a forgalmat a város egyik szakaszán. Az Útinform azt javasolja, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzet, és az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
1: Ez a Rádió Antrit! FM 105.1!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 7-e kedv van. Sok boldogságot kívánunk a Polónia nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. A hét második napján kellemes nyári idő ígérkezik, a felhők mellett sok napsütésre is számíthatunk, és jó hír, hogy csapadékra ezúttal nem kell készülni. A nyugati szél azonban több felé élénk időnként erős lehet, így hogy a szabadtéri programot terveznek a Sióparton, a Gemenc környékén, vagy akár egy szekszárdi teraszon, érdemes erre is odafigyelni. Délutára nagyjából 32 fokig melegszik a levegő, ezért ne feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról, és hogyha tehetik, akkor a legmelegebb órákban keressenek árnyékos helyet. Az allergiásoknak is érdemes résen lenniük. A pázsit fűfölék és a csalánfélék pollen koncentrációja továbbra is közepes, helyenként magas szinten alakul, míg az úti fű pollen szintje alacsony, közepes tartományban mozog. Bár ma nem érkezik frontatás, a fokozódó meleg az arra érzékenyeknél így is okozhat kellemetlenségeket, előfordulhat vérnyomás ingadozás, fejfájás, szédülés vagy bágyadság. Ezért figyeljenek magukra, pihenjenek eleget és vigyázzanak egymásra. Kívánok mindenkinek kellemes napsütéses keddi napot.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: orvosnak lenni jó?
1: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata. Itt puri hagyma levest ebédelhetünk füstölt sajttal. Az A menü leves plusz mustáros tarja burgonya pürével, a B menü pedig leves plusz sárga borsó főzelék pörköltel. A Kaffi Amaretto étterem mai kínálata. Itt ragú levessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható zöld borsó spiritot csirkemáj, rizssel és salátával, vagy kérhető natur szelet új burgonyával. A C menü pedig borsos, mézes, mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával. A Szász étteremben pedig ma lencselevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü grillezett csirkemell, fokhagyma mártással, zöldséges burgurral, a B menü pedig sertésszelet duberi módra.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig egy igazi elektronikus zenei klasszikus következik. Egy dal, amelyet sokan a mai napig szívesen hallgatnak, és amely egyszerre nyugodt, mégis magával ragadó hangulatot teremt. Érkezik Andrein és a Beautiful Things itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Lassan elérkezünk a 11 órához, hamarosan jönnek a hírek, utána természetesen folytatjuk a délelőtöt. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, úgyhogy maradjanak velünk, rövidesen visszatérünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia

0: tudósította az MCC alapítványa megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja az alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedés mérte. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az Otthon Start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Elmúlt 11 óra, akár munka közben hallgatnak bennünket, akár otthon intézik a teendőket, kívánom, hogy legyen mosolygós és eredményes a kedjük. A folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, most pedig egy olyan praktikával érkezem, ami szinte semmibe sem kerül, mégis sokat segíthet a kertben. Hogyha eddig a hagymahéját a szemetesbe dobták, akkor lehet, hogy érdemes lesz újra gondolni. A hagymahéj ugyanis meglepően sok értékes tápanyagot tartalmaz, ezért természetes segítség lehet a kiskertekben és a veteményesekben itt Szekszárdon is. Komposztba keverve vagy a talajba forgatva javíthatja a föld szerkezetét, emellett nitrogént, foszfort, káliumot és több fontos nyomelemet is juttat a növényekhez. Sokan fűzetet is készítenek belőle. A hagymahéjat néhány percig vízben felforralják, majd a lehűlt folyadékot leszűrik és pelmetként használják. A benne található természetes növényi vegyületek segíthetnek távol tartani bizonyos kártevőket és egyes gombás betegségek kialakulásának esélyét is csökkentetik. A tapasztalatok szerint különösen jól reagálhat rá a paradicsom, a paprika, az uborka, a babis, a saláta, de az eper, a málna vagy akár a szőlő esetében is alkalmazzák a kertészek. Arra azonban érdemes figyelni, hogy minden növény másképp reagálhat. Hogy először próbálják ki a hagymahéj fűzetet, akkor célszerű csak egy kisebb részen permetezni, és egy napot várni, hogy lássák, hogyan viseli a növény. Egy egyszerű konyhai maradékból így természetes, környezetbarát segítség lehet a kertben, ráadásul pénzt is spórolhatnak vele, miközben kevesebb hulladékot termelnek.
1: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Képzeljék, országos elismerésben részesült a Dombóvári Polgárőr Egyesület és a Dombóvár Önkormányzata. Az idei országos polgárőrnapon, amelyet Kalocsán rendeztek meg, a város megkapta a polgárőrváros címet. Ez az elismerés azoknak a településeknek szól, ahol hosszú időn keresztül példás együttműködés segíti a közbiztonságot és a közösségi életet. A díj mögött sok évnyi önkéntes munka, szolgálat és összefogás áll. A polgárőrök nap mint nap azért dolgoznak, hogy biztonságosabb legyen a település, és munkájukat most országos szinten is méltatták. Az örömteli pillanatot ugyanakkor egy szomorú esemény is beárnyékolta. A kitüntetés átadását már nem érhette meg a Dombóvári Polgárőr Egyesület nemrég elhunyt elnöke, Almási Borbála, aki hosszú éveken át fáradhatatlanul dolgozott a közösségért. Kollégái és a város vezetői egyaránt úgy emlékeznek rá, mint aki nem csak irányította a szervezetet, hanem példát is mutatott emberségből, önzetlenségből és szolgálatból. A most átvett díj így egyszerre jelent elismerést a jelenlegi közösség munkájának, és méltó tisztelgést mindazok előtt, akik idejüket és energiájukat mások biztonságának szolgálatában állítják. Szépen gratulálunk a dombóvári polgárőröknek ez a rangos országos elismeréshez.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatuk a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálata, itt puri hagymalevesre bédelhetünk füstölt sajttal. Az A-menü leves plusz mustáros tarja burgonya pürével, a B-menü pedig leves plusz sárga borsó főzelék pörköltel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt ragú levessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható zöld borsó spiritott csirkemáj, rizssel és salátával, vagy kérhető natúrszelet új burgonyával. A C-menü pedig borsos

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Mindjárt dél lesz, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb hírei, aztán folytatjuk a műsort sok jó zenével és kellemes hangulattal. Tartsanak velünk továbbra is, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: 33 beavatkozás 3 nap alatt, újabb fejlesztések a Babicsban. Változóan felhős, napos, szeles lesz a kedd. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. 26 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói a hétvégén. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tűzekre tették ki, összesen 24 alkalommal csaptak fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során 2 közlekedési balesetnél, továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő növényzete égett péntek délután száraz külterületén. A tűzesethez a dombovári, a bonyhádi, a paksi és a szekszárdi hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszárszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett 2 vízsugár és kéziszárszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mint egy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben, egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a paksi, a kalocsai és a bonyhádi hivatásos, valamint a győrkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges vizet 3 a helyszínre riasztott lajtos kocsi szolgáltatta. Tolna vármegye útjain az elmúlt 72 órában 4 sérüléses baleset történt. Egy autós közlekedett július 4-én az esti órákban az M6-os autópályán Budapest felé. A jármű vezetője egy enyhén balra ívelő kanyarban a 87-es kilométer szelvény közelében letért az autópálya lehajtó ágára, ahol előbb a külső szalagkorlátnak ütközött, majd lesodródott az útról. Ezután az út melletti járók oldalfalának csapodott és felborult. A balesetet követően a kocsi sofőrét súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szintén pénteken nem sokkal délelőtt történt egy ütközés Tolnán a Deák Ferenc utca és a Pajta tér kereszteződésében. Egy ezidáig ismeretlen autós a kereszteződésnél forgalmi okból megállt, majd megkezdte a jobbra kanyarodást anélkül, hogy meggyőződött volna róla, hogy az út szélén lévő kerékpáros sávon egy e-rolleres fiú közlekedik, így összeütköztek. A rolleres elesett. A két fél beszélt egymással a baleset után, de mindketten rendőri segítség kérése nélkül elhagyták a helyszínt. A balesetet végül az este folyamán jelentették be a fiú szülei, akik könnyebben sérült meg az ütközéskor. Szombaton kora délután is történt egy e-rolleres baleset Tolnán. Egy fiú rollerével közlekedett a Bartók Béla utcában, sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, így egy úthibán áthaladva elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az orvosi vélemény alapján könnyebben sérült meg a balesetben. Mindkét trolleres baleset érdekessége, hogy egyik eszközre sem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, holott a jogszabály szerint ez már 2 éve kötelező. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten kollégáik a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták az érdeklődőket. A toborzás július 2. hetében is folytatódik, július 8-án Bonyhádon és Pakson, 9-én Tamásiban és Bonyhádon, 10-én Gyönkön és 11-én Tengelicen várják a határvadász munka iránt érdeklődőket. Újabb szerződés, újabb fejlesztés. Fontos lépést teszünk Szekszárd energiahatékony működése felé. A napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése nettó 13 millió forintból, miután lezárult a beszerzési eljárás és megkötöttük a kivitelezői szerződést, közölte Facebook oldalán Berlinger Attila Szekszárd polgármestere. A beruházás során egy 50,84 kW teljesítményű napelemes rendszer épül ki, összesen 82 darab, egyenként 620 wattos napelem kerül a tetőre, a megtermelt energia tárolásáról pedig 8 darab 5 kW-os akkumulátor gondoskodik majd. A kivitelezőnek 90 nap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A fejlesztés célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel csökkentve az intézmény energia felhasználását és üzemeltetési költségeit. A beruházás a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A támogatás fenmaradó részéből a színházterem világítását is korszerűsítik, ennek előkészítése jelenleg is folyamatban van. Minden ilyen fejlesztés azt célozza, hogy városi intézményeink fenntarthatóbban, gazdaságosabban működjenek, miközben hosszú távon a közösség érdekeit szolgálják, olvasható a polgármester közösségi oldalán. A közeljövőben várható kivitelezési és felújítási munkálatokról tartott tájékoztatót július 6-án reggel Barnabás István. Paks PDF Fess alpolgármestere kifejtette, hogy értékhatár alatti beszerzések tekintetében több mint 10 projekt megvalósítását tervezi a város még az idén. Ezek főleg járdaépítések és aszfaltozások lesznek. A városvezetés szándéka, hogy paksi cégek végezzék el a munkálatokat megfelelő minőségben a lehető legolcsóbban. Ennek az az alapja, hogy regisztrálnak a városi vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon elérhető dokumentum kitöltésével. A listában való szereplés az alpolgármester szerint megkönnyíti a meghívásos folyamatot a közbeszerzési értékhatár alatti értékű tenderek esetében. A siófoki asztali teniszklub meghívására a Jorgoszese július 1. hetében egy asztali tenisz táborban vett részt, ezzel is segítve a résztvevők tudásának fejlesztését. A részletekről Kizakis Georgios, az egyesület elnöke beszél.
7: Június 1. hetében ismét megrendezte hagyományos nyári napközis asztali tenisz táborát a siófoki asztali tenisz klub. A tábor minden évben egy alkalommal kerül megrendezésre, és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem csak Siófokról, hanem az ország többi településéről is érkeznek résztvevők, hogy fejlesszék tudásukat, és egy remek közösség tagjai lehessenek. Mi 2019 óta, immár 7. egymást követő évben kaptunk meghívást a táborba. Idén is örömmel vettünk részt a szakmai munkában, ahol Kizakis Nikolaos társaságában segítettem a résztvevők tudásának fejlesztését. Az 5 nap alatt 6 asztalon, 6 edző vezetésével folytak az edzések. A táborozók sok új technikai és taktikai elemet sajátítottak el, a programot pedig látványos bemutató mérkőzések is színesítették, köztük a tábor 2 legerősebb játékosának összecsapása. Az ebédet idén is a szomszéd étkezde biztosította kiváló minőségben. A tábor zárásaként az edzőknek Barta Béla ízletes marhapörköltet készített jutúrosnok edlivel, kovászos uborkával és finom desszerteket, ami méltó lezárása volt az 5 tartalmas napnak. Köszönjük a siófoki asztali teniszklub megtisztelő meghívását és bizalmat, amely immár 7 éve évről évre megkapunk. Jó érzés részese lenni ennek a kiváló közösségnek, és bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk a nyári asztali tenisztáborban.
6: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatal elsősorban északkeleten alakulhat ki, élénk, erős lesz a nyugati szél. A minimumok 10 és 19 fok között alakulnak. Fokozódik a nappali felmelegedés, délután 27-33 fokot mérhetünk, Szekszárdon és a vételkörzetben a hajnali 18 fokot követően napközben 32 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Elmúlt dél, szép kedvet kívánok minden kedves hallgatónak, így Gici Adrián vagyok. A következő percben is kellemes dalokkal, jó társasággal és remélhetőleg egy kis mosolyat tesszük szebbé ezt a napot.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Végre tényleg itt a nyár, vég a sulinak is, tombol a meleg, és végre itt a magyar szabadföldi dínye is. Hogyha mostanában jártak a szekszárdi piacon, vagy valamelyik útmentjárusnál, biztosan látták, hogy szépen sorakoznak a hatalmas görögdínyék. A termelők szerint ráadásul nagyon jó szezon elé nézünk. Bogdán József őstermelő úgy látja, hogy idén nem csak sok dínye lesz, hanem igazán édes is. Azt mondja, aki még kibír egy-két hetet, annak olyan ízek jönnek majd, amik a gyerekkori nyarakat idézik. Persze a piacon már megjelent az import dínye is, főleg Romániából, ami lefelé nyomhatja az árakat. A hazai termelők viszont abban bíznak, hogy a nagy meleg meghozza a vásárló kedvét is. És valljuk be, amikor odakint 35 fok van, két dolog biztosan jól fogy, a hideg ásványvíz és egy jó hidegre hűtött szelet görögdénye. Hogyha tehát még nem szerezték be a dínyét, akkor érdemes körülnézni a környék piacain. Minden jel szerint idén igazán finom szezon vár ránk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, hogyha szeretik a kerékpározást, vagy egyszerűen csak jó társaságban gurulnának egyet, akkor van egy remek program Szexádon. A Szexádi Kerékpáros Sportegyesület minden szerdán közös országúti bringázásra várja a bringásokat a Béla Király téren. A gyülekező holnap délután 3:45-kor kezdődik, az indulás pedig pontosan 5 órakor. Nem kell profi versenyzőnek lenni, a szervezők hobbi kerékpárosokat is szívesen látnak. A cél nem a versenyzés, hanem egy jó hangulatú közös tekerés, a biztonságos csoportos kerékpározás gyakorlása és egy összetartó szexedi bringás közösség építése. Persze lesznek gyorsabb szakaszok azoknak, akik szeretnék kipróbálni magukat, de senkit nem hagynak hátra. A bukós is a kötelező és érdemes pótbelsőt meg pumpát is vinni, tehát hogyha holnap délután 2 kerékre pattannának, akkor irány a Béla Király tér.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Már megint egy hétfőkedd. Juhé! Indítsd a hetedet a Don Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe, hétfőkedd!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! +36 30 8 83 83 51.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig visszarepülünk egy kicsit az időben, egészen a 90-es évekig. Egy igazi Eurodance sláger érkezik, amely annak idején szinte minden buliban felcsendült, és ma is remek hangulatot teremt. Jön már is a Lapus és a Sweet Dreams itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Adom tovább már is a stafétet Vörös Leventének, ő érkezik a folytatásban. Én pedig már meg is köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket. Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Városnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: 13 óra után járunk, csodaszép délután kívánok, én Vörös Levente vagyok itt az Andréton, pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, egészen 18 óráig pörgetem őket egy örök klasszikussal az élen. A Spin Doctors énekel, ez a Two Princess.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Antrit. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A legnagyobbak a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágeri, amik szólnak itt az Antriton, 13 óra dereken járunk, csodálatos délután kívánok, közben pedig már köszöntöm is az Apollóniákat, mert ők ünneplik a névnapjukat. Az Apollónia női név, az Apollonius férfi név, magyar változata, ugye az Apolló ennek, annak a női párja. A férfi név jelentése egyébként Apollónak szentelt. De vannak persze születésnaposok, akiket ünneplünk, illetve megemlékezünk rájuk. János Zsigmond például választott magyar király, az első erdélyi fejedelem e napon látta meg a napvilágot. De Mihály Dénes magyar gépészmérnök feltaláló, a televíziós képátvitel megalkotója, valamint Ringo Starr brit zenész, a The Beatles tagja is ma ünnepelt. Szabó Győző, Jászai Mari díjas színészünk pedig ma vágja a tortáját. Aztán nézzünk rá gyorsan az eseményekre. 1951-be ugrunk vissza, az első színes televíziódás került ekkor a tévéképernyőkre az Egyesült Államokban. 1969-ben Kanadában a francia nyelvet az angolal egyenjogúnak ismerték el. Talán nem is olyan sokan tudják, hogy a francia és az angol is hivatalos nyelve a kanadaiaknak. Aztán 1977-be ugrunk, az Egyesült Államokban kipróbálták a megnövelt sugárzású atomfegyvert, a neutronbombát, végül pedig 2007-ben nyilvánosságra hozták a világ 7 új csodáját, csak hogy a legközelebbit említsem, például a Kolosseum is köztük van. Hát ennyit egyelőre a mai napról, meg persze az, hogy érkeznek a legnagyobbak a folytatásban is, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között már Lady Gaga énekel mindjárt. Ez a Paparazzi lesz, ne menjen sehova.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanaz a névben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta popikonként tartják számon. Ő Lady Gaga és a Paparazzi itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Anastasia és a Sick and Tired, de szólt itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között 13 óra 59-re váltott épp az órám, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy érkeznek a hírek, a legfontosabbakból informálódunk, aztán pedig hozom majd az útinfókat is természetesen, és vissza a legnagyobbakat. Állok és Jazz Green közösével indítjuk majd óránkat, ez lesz a Summer's Back, a hírek, meg a közlekedés után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair egyik gépe Budapesten. Kenderültetvényt lepleztek le egy Baja környéki tanyán. Lassult az infláció júniusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt. Olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy Baja környéki tanyán. A vád szerint a Baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Semcorp kínai szeparátorfólia gyárügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni. A cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt már 4 perccel, meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet, milyen munkálatokra érdemes készülni, hogyha éppenséggel autózik Szekszárdon avagy a környéken. Az M6-os autópályán állandó munkálataik vannak, az aszfaltozás zajlik folyamatosan, az országhatár felé tartó oldalt érinti a 154-es, valamint 161-es kilométerek között, ez nagyjából Delcs vonalától a bátaszéki fellehajtóig tart, és az országhatár felé tehát egy forgalmi sávot, valamint a leálló sávot le is zárták. Ezen kívül van még munkálat, szintén aszfaltozás, ez a Budapest felé tartó oldalon, a 163-as, 165-ös kilométerek között, illetve a 167-es kilométernél is forgalmi sáv, illetve leálló sáv lezárással is jár, ez Bátaszéktől kicsit délebre tartó szakasz. Ezen kívül szintén van még kátyúzás például Várdon-Balsónánál összekötő útján, illetve Alsónánál is egyéb útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárással érdemes készülni. Ha északra tekintek, amint a várostól kicsit északabbra, akkor azt látom, hogy munkálkodnak például a 6-os főúton, egészen pontosan kaszálnak, úgyhogy útszűkülettel érdemes számolni, valamint az M9-es autóúton is egészen Bogyiszló utánig, majd, hogy nem a hídig, szintén kaszálást folytatnak útszűkülettel egybekötve. Ezen kívül még Hőgyészen a 65-ös főúton egyéb útkarbantartási munkákat végeznek, úgyhogy ott is útszűkülettel érdemes készülni, és a Tomori Pál híd felé tartva is Dunaszentgyörgytől egészen kaszálnak, tehát a 6-os úttól az M6-os bekötőjétől. Ez minden nagyjából, ami hirtelennyében a környéken van. Nézzük hátra a városra. Azt látom, hogy az Újvárosi templom előtti szakaszon megélénkült a forgalom, vörösödik is ott a főút, ezen kívül a Volt Skála áruház előtti kereszteződésben, valamint a Szent István tér elején vannak sokan, és az Alsóvárosi temető, valamint a Csatári torok között is ott is elég sokan vannak. Ezen kívül rendőrökről kaptunk bejelentést, például itt Szekszárdon az Újvárosi temetőnél vannak kint ott a benzinkút sarkán, ahol szoktak, és az 56-os főúton is a Bátai behajtónál, valamint az M6-os autópályán, ez már a megyén kívül ugyan, de délfele haladva Szebény térségében, úgyhogy óvatosan, ha arra halad, de egyébként is vezessen körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor most már kiközlekedtük magunkat, szólhatnak újra a legnagyobbak a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, ezt az órát is megtoljuk keményen. Állok és Jazz Green közösével indulunk, ez a Summer's Back.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tetszik.

Abba Maxinek elt, ez volt a Car Keys, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton 14-19-kor, 20-kor, hamarosan azért elhagyjuk már a 14 óra 15-öt is, ahol egy örök klasszikus most váltja a legnagyobbakat. Gotye és Kimbra, meg a Somebody That I Used To Know, már szól is, itt a 101-en.

Rita Ora és a Let You Love Me, ami szólt itt az Antriton. 14:35, csodálatos délután kívánok, július 7-én kedden. Rá is nézzünk gyorsan az időjárásra, mert most éppenséggel kisütött a nap, de azért látok még egészen szürke felhőket is az égen. Esőt egyébként nem nagyon jósolnak a mai napra, majd inkább csak hát az este folyamán. Tegnap mondtak, de nem jött. Hát ma inkább nem mondom, hogy mondanak, mert még ki tudja, hogy mi lesz belőle. 33 fok, ez viszont biztos, ennyit írnak a hőmérők, és közepesen felhős az égbolt, ezt pedig látjuk is. Nyári ruhát ajánl az időkép ehhez, talán nem is olyan meglepő, lengeruha legyen, mert úgy a kellemes. Egyébként a holnappal kapcsolatban még annyit, hogy 30 fok lesz majd a maximum, és érkezik majd egy kis hideg front is erős széllel, úgyhogy talán egy kicsit csökken majd a hőmérséklet, és nem lesz ilyen hű, de meleg, mert hogy hát azért ez már melegnek mondható, elég melegnek, bár azt azért meg lehet hagyni, hogy az elmúlt heti kánikulához képest nagyon-nagyon jó időnk van. A pollen jelentésre ránézve nem nagyon változott a pollen terhelés, a gombák magas, a csalánfélék, a pázsitfű félék pedig közepesen vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Egyébként nem érkezik felénk front, a melegedés hatására viszont fokozottan érzékenyek körében vérnyomás, ingadozás, szédülés, bágyadság, fejfájás, görcsös panaszok mind-mind előfordulhatnak. Egyébként túlnyomóan napos időnk van, az UV-sugárzás is azért megélénkül, amikor, illetve fokozódik, amikor megélénkül a napsütés, úgyhogy erre is érdemes figyelni, a bőrünket, bőrünk védelméről gondoskodni kell. Reggel dr. Ligeti Judit volt a vendégünk, a vele készült beszélgetést pedig visszahallgathatja a YouTube csatornánkon, ő aztán el tudja mondani, hogy a bőrünket hogyan lehet a legmegfelelőbben védeni, és erősíteni kell az immunrendszerünket is, ez is nagyon fontos, a sok friss gyümölcs fogyasztása mellett oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, ne cukrosodító, vagy sör, vagy bor, vagy valamilyen alkoholos ital, mert az bizony meg tudja ütni ilyen melegben már az embert. Úgyhogy erre mind-mind érdemes figyelni, a nyári hangulatot pedig hozom majd én ide az Antitra, Erik Iglesias segítségével. Ez lesz a Rhythm Divine, pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV

0: Rádiósnak lenni jó? Ennyi volt a reklám.
1: Ha azt mondom, Iglesias, két kiváló énekesre is gondolhatok. Julio Iglesiasnak 250 millió albumát adták el, Grammy-t is kapott, és 5000 koncertet adott világszerte. Fia pedig vitte tovább az örökségét, aki Latin Grammy-vel is rendelkezik. Ő most Enrique Iglesias és a Rhythm Divine, az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Saturday Night, ez volt itt az Antriton, és bár ugyan szombat este nincsen, 15 óra viszont mindjárt itt van, csodálatos délutánt, jó munkát kívánok, érkeznek a legfontosabb hírek a régióból, Joli szállítja most őket, aztán természetesen folytatjuk majd a délutáni bulit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, a Bloodhound Gang énekel elsőként, ez lesz a The Bad Touch a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier, Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Egy autózás, számtalan jogsértés. Történelmi siker a bátaszéki karatésoknál. Szeles szerdára készülhetünk, kisebb záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok. 2026. július 7-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Hétfőn is szabadtéri tüzekhez riasztották a vármegye tűzoltóit. 100 négyzetméteren égett le a szállt fő hétfő reggel Regőben, a 61-es számú főút 50. kilométerénél a Halastó töltésén. A helyszínre a dombovári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 200 négyzetméternyi területen foltokban száraz növényzet égett hétfő délután napon egy Petőfi utcai ingatlan hátsó részén. A tűzeset ez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Tolna vármegyében idén eddig 105 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 72 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 218 tűzoltógépjárműre volt szükség. A Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei a műszaki áruházok bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára, amelyek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, ezért kiemelten fontos, hogy használóik tisztában legyenek a biztonságos közlekedés alapvető szabályaival. Ennek érdekében a Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság balesetmegelőzési tájékoztatókat juttat el azokba a műszaki áruházakba, ahol elektromos rollereket is forgalmaznak. László Bernadett rendőr főtörzsőrmester július 6-án egy szekszárdi műszaki áruházban adta át a tájékoztató szórólapokat. A kiadványokat az üzlet munkatársai minden elektromos rollert vásárló részére átadják, így a közlekedésbiztonsági tanácsok már a vásárláskor eljutnak az új tulajdonosokhoz. A szórólapokon a biztonságos közlekedéshez szükséges legfontosabb tudnivalók szerepelnek. A tájékoztató felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, a megfelelő sebesség megválasztására, a körültekintő közlekedésre, valamint a láthatóság és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára. A plakáton egy QR kód is megtalálható, amely egy elrollerezéssel kapcsolatos cikkhez juttatja el az olvasót. A Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság célja, hogy a közlekedők már az elektromos roller megvásárlásakor hasznos információkhoz jussanak, és azokat a mindennapi közlekedés során is alkalmazzák. A Tolna vármegyében elindított kezdeményezés egy újabb lépés annak érdekében, hogy csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, és mindenki biztonságban érjen haza. Mint korábban beszámoltunk róla, június 25-én 23 óra 12 perckor valaki kiszállt egy személyautóból a szekszárdi Kadarka utcában, majd megragadott egy családi ház elé kitett kukát, és a kerítésen átdobta az udvarra. Az információk alapján felmerült, hogy az éjszaka folyamán egy másik ingatlannál is hasonló módon járt el, megragadta a kirakott hulladékgyűjtőket és az udvarba dobta, ami alkalmas volt megbotránkozás keltésére. A történtek tisztázása érdekében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felhívást tett közzé, amelyre rövid időn belül több a nyomozást segítő lakossági bejelentés érkezett. A kapott információk alapján a szekszárdi rendőrkapitányság egyenruhásai hamar azonosították a feltételezett elkövetőket, majd intézkedtek az elszámoltatásukról. A meghallgatáson a 17 és a 19 éves kakasdi fiatalember beismerő vallomást tett. Elmondásuk szerint pusztán szórakozásból dobálták be a kukákat a családi házak udvarára. Az adatok alapján garázdaság szabálysértés miatt indult velük szemben eljárás. A rendőrség köszöni mindazok segítségét, akik bejelentéseikkel és a felhívás megosztásával hozzájárultak a gyors azonosításhoz. Az állampolgárok együttműködése ezúttal is jelentősen segítette a rendőri munkát. Szemelvesz nap alkalmából köszöntötte munkatársait a Tolna vármegyei kormányhivatal és a népegészségügyi főosztály. Az ünnepi köszöntés és előadás mellett minden évben sor kerül a népegészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismerésére. Idén dr. Bozsalik Róbert Zsolt, Tolna vármegye új főispánja köszöntötte Szemelvesz Ignác születésnapján mindazokat, akik hivatásukat a közösség egészségének szolgálatába állították. A népegészségügyben végzett munka sokszor a háttérben zajlik, mégis meghatározó szerepet tölt be a betegségek megelőzésében, az egészségfejlesztésben, a járványügyi biztonság fenntartásában és a lakosság egészségének védelmében. A rendezvény házigazdája dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos ismertette, hogy mi is a fő feladata a népegészségügynek, milyen új kihívásokkal kell szembenéznie a szakterületnek, milyen irányba kell fejlődni és motiválni a lakosságot, hogy a születéskor várható életkor minél magasabb legyen hazánkban is. Ehhez sok munkára, határozott szemléletre, politikai akaratra, a megelőzés előtérbe helyezésére és az alapellátás megerősítésére van szükség. A megemlékezésen Péci Kaszás Lívia vármegyei vezető védőnő előadását követően sor került az oklevelek átadására is. A főispán és a vármegyei tisztifőorvos elismerő oklevele elismerést Kerekes Irén, a TVKH NFO-s Sugár Egészségügyi Decentrum vezetője és Magyar Sándorné, a családvédelmi szolgálat védőnője kapta. Továbbá oklevéllel köszönték meg azoknak a hűséges helytállását, akik szakmai munkájukkal, példamutató kollegialitásukkal, az ifjú generációt folyamatosan felkarolva és okítva, mindig megújulva, legalább 9 éve végzik kitartóan, lojálisan a népegészségügyi munkájukat. Ezen oklevélben részesült Ágó Marianna, Berkec Anita, Dénes Andrea, Havaz László, Hima Benjamin László, Lérent Edith és dr. Waller Gyöngyi. Valamennyi díjazottnak mi is gratulálunk. Vasárnap Porecsben megszületett a BVSK első ifjúsági bajnoki érme. A részletekről Nagy Ákos vezetőedzőt kérdeztük.
7: A Bátorszéki Városi Sport Körkarate szakosztálya a Porecsi Youth League-en volt július 1 és 5-e között. Erről a Youth League-ről annyit kell tudni, hogy minden kontinensen megjelenik, tehát ez egy világesemény. Éves szinten 6 Youth League esemény van, ebből 2 rendeznek Európába, egyet az év első felébe Porecsba, és egyet az év második felébe Velencébe, Olaszországba. A bátorszéki versenyzők 2 sportolóval vettek részt ezen az esemény. 3 versenynapon voltunk érintve. Junior, kadett és U14-es korosztályok vannak a Youth League-en. Mind a 3 korosztályban van 5-5 fiú és lány súlycsoport. Általában 128-as tábláról indul a verseny, tehát ahhoz, hogy egy versenyző akár érmet tudjon szerezni, 5-6 győzelemre van szüksége. Annyit lehet tudni a bátorszéki versenyzőkről, hogy Gál Dani és Gál Bence sajnos nem tudták győzelemmel zárni az eseményt. Hefner Zsófi, Péter Panna és Nagy Jánosi Bátor voltak azok, akik egy-egy győztes mérkőzéssel tudták abszolválni ezt a versenyt, de utána második körbe sajnos kikaptak. Vörös Boton nagyon szépen menetelt, és bár kikapott a második mérkőzésén, Vígaszágon visszamérkőzhetett, és egészen a 9. helyig tudott menetelni. 4-5 napnak a klasszisa, Pesti Ábel volt, 4 győzelemmel indult neki az egyeneságon, majd az 5. mérkőzésén sajnos kikapott az elődöntőbe, de utána a bronz meccset vívhatott, amit szintén egy 8-4-es arányba meg tudott nyerni egy szerb versenyző ellen. Így Ábel a 3. helyzet lett. Ezzel azt mondhatom, hogy a BVSK egyébként feliratkozott újból a világ elitbe.
6: Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk, Szekszárdon hajnalban 23, napközben 27 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Nagyon szépen köszönjük Jolinek a híreket, 15 óra és elmúlt már 8 perccel, én Vörös Levente vagyok. Csodaszép délutánt, jó munkát kívánok már, ami még ez az egy óra vissza van 16 óráig. Addig is szólnak a legnagyobbak, a Bloodhound Gang és a The Bad Touch. Ezzel indítjuk óránkat.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Thinking About You, Calvin Harrisék felvétele a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. 4:50 járunk, szép délután kívánok, na meg kitartást a hátralévő melós percekben. Hozom is hozzá a legnagyobbakat, Post Malone és Morgan Wallen közösét például. Ez az I Had Some Help, itt a 105.1-en.

0: Timbaland és a One Republic közöse, ez volt az Apologize a ma kedvenceina meg a tegnap slágereik között. A hajszál pontosan 3:30 ütött az óra, úgyhogy én programajánlóval érkeztem. Elsősorban mozival, mert hogy ma újra nyitva az Agora mozi, 17 órakor pedig a Supergirl, ugye Supermannek a női változata kerül majd a mozivászonra, egy szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilmről van egyébként szó, bármilyen meglepő is, ugye a DC univerzumba tartozik maga a film. 19:30-kor pedig a meghívás érkezik majd a kivetítőkre, méghozzá egy amerikai vígjátékról van szó, és egyébként ezeket még holnap is meg lehet tekinteni. Aztán majd jön a váltás, természetesen a Minionok és a Szörnyek jön a hétvégén, újra vetítik a Michael-t például, úgyhogy jön majd a Vajana is, na hát erre majd visszatérünk akkor, hogyha odaérünk. Egyébként pedig, ha már arra jár, akkor a Művészetek Házába is érdemes lehet betérni. Noam Chen fotós nemzetközi hírnévre tett szert az Izraelt lélegzetre állító tájainak képeivel bemutató sorozatával, úgyhogy most egy holokauszt túlélők a zsinagógák kiállítással érkezett ide, tehát a Művészetek Házába, ami vasárnap és hétfő kivételével 10 és 17 óra között tekinthető meg. Közép- és Kelet-Európa zsinagógáit mutatja be egyébként, a művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül, érdemes tehát oda is benézni, egészen augusztus 1-ig látható a kiállítása, a belépés pedig természetesen díjtalan. Minden egyéb információt a szexárdagóra.hu oldalon talál, mi pedig megyünk tovább a dalokkal, ráadásul meg is hagyjuk Gáspár Lacinak a következőt, mert hogy ő énekel mindjárt, ne menjen sehova.
1: És küldjem jégesőt, szívat tart, és
2: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hidegmeleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség.

0: További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám!
2: Gáspár Laci karrierje már 7 éves korában kezdődött, amikor megnyerte az iskolai Ki mint tudott egy Demjén Ferenc dalam. Nyutalmul az igazgatótól egy basszusgitárt kapott ajándékba, amit aztán autodidakta módon tanult meghasználni. Ez most tőle a Hajd meg nekem a dalt, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Damiano David, Tyla és Nile Rodgers, meg a Talk to Me. Ez volt itt az Antriton, 15 óra, 57-kor lassan 58-ba ugrunk át, és a 16 óra kapujában is állunk már, úgyhogy vége a melónak, legalábbis a szerencsésebbeknek. Úgyhogy hozom majd a hírek után a legfontosabb információkat az utakról, ha esetleg megindulna hazafelé, vagy éppenséggel most is autókázik, és természetesen majd a legnagyobbakkal is visszatérek. Az Earth, Wind & Fire a 80-as évekből, ez lesz a September a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20-936-35-35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt már 4 perccel, meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra. Gyorsan ránézünk a térképekre, az Útinform jelez is, ugye állandó munkálatokat az M6-os autópályán a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között aszfaltoznak, hol a leállósávot, hol pedig az egyik forgalmi sávot zárták le, a Budapest felé tartó oldalt érinti egyébként a korlátozás, és ez Bálthaszéktől egy kicsit délebbre van ez a bizonyos szakasz. Bálthaszéki felhajtótól viszont északabbra is szintén munkálkodnak, ott viszont az országhatár felé tartó oldalon, tehát pont a túloldalon, ahol a leálló sávot, valamint egy forgalmi sávot szintén lezárták az aszfaltozás miatt. Ezen kívül még van egyéb útkarbantartási munkálat félpályás lezárással Alsónánán, és máshonnan, mindenhonnan elvonultak már a közutasok, ahogy látom. A városra közelítve az a helyzet, hogy az újvárosi templom előtti szakaszon kezd megélénkülni a forgalom, vöröset is látok, illetve a Volcskára áruház előtti kereszteződés is eléggé pirosodik, úgyhogy ott is elég sokan vannak, mármint az autósok, meg persze gyalogosok is nyilván, rájuk kell figyelni az autóbuszállomás, vasútállomás között fokozottan, illetve ami még az autósokra vonatkozik, hogy például a forgalmat fogja az elkerülő novolántelepi lámpa, valamint a főúton is az újvárosi templom helyett az alsóvárosi temető utáni szakasztól egészen a Csatári körforgalomig, tehát ott is eléggé sokan vannak. Rendőrökről pedig bejelentést kaptunk, az újvárosi temetőnél vannak kint a benzinkút sarkán, ahol szoktak, úgyhogy ha arra halad, legyen egy kicsit könnyebb a lába, de egyébként is vezessen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, ne feledje, ossza meg velünk a 74-es körzet 444-444-es számon, segítsünk együtt másoknak, vagy akár SMS Viber üzenetben is átdobhatja a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És most már a pihenésé a főszerep, a munka után lezártuk tehát az elmúlt órákat. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig még 62x60 percig együtt szórakozunk. Az Earth, Wind & Fire indít, ez a September.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

A Train és a Mermaid, ami szólt itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Fél ha ötöt írunk egészen pontosan. Itt vagyunk július 7-én kedden, amikor is üzemanyag infóval érkeztem, mert hogy változik majd a benzin ára nem, hanem inkább a dízelé, 4 forinttal emelkedik majd a beszerzési ár, tehát a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik egészen pontosan. A benzin viszont változatlan marad, úgyhogy elsősorban a dízel tankolók számíthatnak árváltozásra itt a töltőállomásokon. Egyébként még így is bőségesen bent van a védett üzemanyagár alatt a 95-ös benzin, valamint a gázolaj átlagára is, előbbi 584, utóbbi pedig 601 forint per literen alakul éppenséggel. Egyébként a Brent olajra rátekintve 74 dolláron van, ami azért egész jó, már azt tekintve, hogy nem is olyan régen volt bőségesen 100 fölött is, illetve a dollár árfolyam, ami befolyásolhatja egy kicsit ezt a beszerzési árat, mert hogy az most már 310, tehát középárfolyamon ennyiért adnak 1 dollárt, ennyi forintért ugyebár, és ez is volt azért lejjebb, de ez azért ingadozik az elmúlt napokban is, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyelőre erre a 4 forintos emelésre érdemes számítani, és természetesen betankolni, hogyha úgy van és igyekszik egy hosszabb útra. Mi pedig tankolunk a ma kedvenceiből, meg a tegnap slágereiből itt az Antriton. Taylor Swift-tel például, ez lesz majd a Blank Space, pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
5: A folytatásban korunk egyik legnagyobb énekese következik, akinek óriási tábora van, ők a Swiftik, és mindenhová elkíséri kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbb jelet. Ő Taylor Swift és a Blank Space, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez!

0: Egy sajátos feldolgozással Dr. Béres és Radics Gigi, meg a Dilemma itt az Antriton. 16 óra 58-at írunk, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan fordulunk utolsó közös óránkra, mert ugye a 17 óra kapujában állunk, én pedig addig a hírek után természetesen hozom vissza majd a legnagyobbakat. Britney Spears és a You Drive Me Crazy, ez is szól majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez... a Rádió Andrét.
6: Pontosította az MCC alapítványa a megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormány a szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz, nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawatt-óra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: 3 perce járunk 17 óra után. Üdvözlöm itt az Antriton. Csodaszép délután, kora estét kívánok a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a következő szűk 60 percben pedig együtt szórakozunk majd Britney Spears és a You Drive Me Crazy. Ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Ed Sheeran lassúztunk 17-18-kor itt az Antriton. Gyönyörű dal volt, mint a gadás. A ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között ilyenek is megfordulnak, meg persze kicsit régebbi és kicsit pörgősebb felvételek is, mint például Katie Dennis és a Touch Me, ami már szól is a 101-en.

Scatman John és a Scatman egy kicsit komolyan vehetetlen dal, ami szólt itt az Antréton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. 17 óra 32-33-at írunk lassacskán, és a komolyan vehetetlen dal után azért egy elég komolyan vehető dologgal érkeztem, mert hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a mai történelmi napon véget ért a közmédia felületein a propaganda sugárzása, és megszűnt tulajdonképpen az M1-nek jelenleg a híradása, leállították, egy fekete kép fogadja jelenleg az odakapcsolókat, amelyben azt taglalják, hogy a közmédia nem hazudhat, a közmédia pedig átalakul, ha jövőben független és hiteles hírforrássá, hírszolgáltatássá teszik, a hírszolgáltatásuk pedig átmenetileg szünetel, majd később a miniszterelnök bejelentette, hogy 1956 után 70 évvel szimbolikusan 19 óra 56 perckor újra elindul az M1 adása, egyelőre hírszolgáltatás nélkül filmekkel. Az M1-en egyébként délután 13:30-kor jelentették be, hogy megérkezett az ideiglenes MTVA vezetés, amely átvilágítja a közmédiát és szakmailag is természetesen átalakítják, úgyhogy ez, amit tudni kell, ha esetleg az M1-re kapcsolna, mindenképpen számoljon azzal, hogy nem lesz ma este híradó. Egyébként nálunk pedig lesznek dalok, például a ma kedvenceik meg a tegnap slágereik közül. Orsi, ha lemegy a nap, ezt szól mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
2: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Ennyi volt a reklám.
5: Azzal az énekesnővel folytatjuk, akinek a hangja a Valóvilág második évadának főcímdalából is ismerős lehet. Volt kitörölökölni a tehetség, és apja Tunyogi Péter a legendás P-Mobil együttes énekese volt. Most Orsi első albumáról jön, Aha lemegy a nap.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

A The Black Eyed Peas és az I Got a Feeling szólt itt az Antriton a 17 óra utolsó perceiben. Tökéletes zárása ez a mai napnak szerintem, legalábbis részemről, mert hogy búcsúzni kényszerülök. Holnap reggel Dávid a lébredezhet, ne felejtje, 6 órától várja majd önt, aztán Val is

0: érkezik 7-kor, hogy a napi ötöst faggassák, 8-tól pedig majd az ön véleményére lesznek kíváncsiak a 74-es körzet 444-444-es számon. Ezt meg is oszthatja velük egyébként. Én holnap is 13 órakor járulok újra a mikrofon elé, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfőkedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófa védelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korában azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gerjen! Hey, hey, hey!
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a

0: kutatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Leállt a hírszolgáltatás a köztévén, kenderültetvényt lepleztek le egy baja környéki tanyán, lassult az infláció júniusban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar közmédia M1 csatornájának televíziós adásában kedden rendkívüli üzenet jelent meg a képernyőn, amely szerint a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. A közleményben bocsánatot kértek a nézőktől, egyúttal azt is közölték, hogy a közmédia átalakulása zajlik annak érdekében, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy baja környéki tanyán. A vád szerint a baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhéj! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelését, fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bikafuttatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás.

0: mellett elfogadta a Tisza pár törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszáét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a Pamplónai San Fermín Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészetbikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bikafuttatás a San Fermín Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú, elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termék biztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12000 liter akrilamid polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyors abban romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek, jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban négy kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

A nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz, szép kedvesem.

0: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A szürke ház falakra rász.

0: A tanárok értékelése és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a Pamplónai San Fermín Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészet bikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bikafuttatás a San Fermín Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú, elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: Egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádi. Andrit.
1: FM 101.
2: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: úgy szeretnék én lenni a csók király.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei Rádió Andrész.
2: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.